A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

legyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: nekem nem kell.
1: Ez a Rádió Andrét.
2: What we're saying is not protesting.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elrendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKA ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKA ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti járásbíróságon, amint vezető száron kísérték. A volt államtitkárt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Az Index szerint a rendőrség legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el az Országháznál. A korlátozás közvetlenül érinti a Parlament melletti Balassi Bálint utcát és az Antal József rakpart érintett szakaszait. A hatóságok szerint a lépésekre kiemelt védelmi és biztonsági intézkedések fenntartása miatt van szükség. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a Kossuth téren semmi nem változott az előírásokban. A látogatók, a helyi lakosok és a turisták mozgásának szabályai változatlanok maradtak a téren. A lezárás célja kizárólag a Parlament közvetlen környezetének technikai és gyülekezési biztosítása az őszi ülésszak alatt. A közlekedőknek ugyanakkor hosszabb menetidőre kell készülniük a környező utcákban a terelések miatt. 9,5 év fegyházbüntetésre ítélt a szolnoki törvényszék egy 29 éves 60-i nőt, akit 20 kg kábítószer átvételét követően fogtak el tavaly nyáron, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség. A vád szerint a nő álnéven 2025. júniusában 20 kg kábítószert rendelt meg egy ismeretlen embertől az interneten, hogy a drogot tovább értékesítse. A megrendelt kábítószer 5 nappal később meg is érkezett egy csomagszállító cég központjába. A vádlott egy ismerősét kérte meg, hogy segítsen neki az átvételnél. A kábítószert tartalmazó küldeményt a nyomozóhatóság a csomagszállító telephelyén ellenőrizte. A benne lévő kábítószert lefoglalta, majd a csomagot beltartalma helyettesítésével visszahelyezte a kézbesítendő csomagok közé. A futár értesítette a nőt a csomag érkezéséről, majd a vádlott az általa megjelölt szolnoki helyen átvette a küldeményt, ekkor fogták el. Kritikus katonai és védelmi problémák láttak napvilágot az ukrajnai légiháború hatékonyságával kapcsolatban. A Wall Street Journal katonai szakjelentése szerint Ukrajna F-16-os repülőgépeinek több mint fele jelenleg nem vethető be. A gépeknek 300 óra repülés után kötelező szakaszos műszaki ellenőrzésre és szervizelésre lenne szükségük. A motor, a hidraulika és más rendszerek javítása azonban rendkívüli módon elhúzódik a partner cégeknél.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Október első hétvégéje, méghozzá szombat, október 3-a van a 2026-os évünk 89. napja, amikor a stúdióból kíván jó reggelt Gulyás Anita, és sok szeretettel köszöntöm minden a hágákat, mert hogy ők a mai nap ünnepeltjei a születésnaposok mellett. Természetesen erőben, egészségben kívánok nekik csodaszép napokat, a ma kedvenceim és a tegnap slágerei pedig nekik is, és a koránkelőknek pörögnek nálunk itt a Rádió Andréton.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: slágerei pörögnek itt a rádió Andriton a Helgák napján. Ez egy óészaki germán eredetű név, a Heilag szóból ered, amely szent, megszentelt, illetve egészséges, boldog jelentéssel is bír. Akiket még köszönthetünk, ők a Teréziák, az Iliánok, a Hiadorok, a Terkák, a Tesszák, a Heliodorok, vagy éppen a Gertrudok, mert hogy ezek a nevek is szerepelnek a mai névnaptárban. És ahogy szoktuk ezt tenni, körülnézünk a múlt szülöttei között is. Tommy Lee, amerikai zenész, 1962-ben született ezen a napon. A Mötley Crüe, egy rock együttes alapító tagja, aki bizony hírhet életvitelével a bulvár média állandó szereplője volt, azonban már azért így 64 éves korára már nem erről szólnak a hírek. 1969-ben született Gwen Stefani, amerikai énekesnő, a No Doubt énekese ő, a háromszoros Grammy-díjas amerikai dalszerző, divattervező és színész is. Egyébként a No Doubt együttes társalapítója, énekese és elsődleges dalszerzője is. Az áttörés számukra a Tragic Kingdom című albumuk hozta meg, méghozzá 1995-ben, olyan kislemezekkel, mint a Just a Girl, vagy az egyik legismertebb, az egyik nagy kedvencem tőlük, a Don't Speak. Ismertebb dalaik voltak még a Hey Baby, vagy az It's My Life is. 2012-ben pedig a 13. helyet szerezte meg a VH1 100 legnagyobb nő a zenében listáján. A No Doubt-tal végzett munkájával együtt Stefani eddig több mint 30 millió albumot adott el világszerte. Aztán itt van Kevin Richardson, amerikai énekes, a Backstreet Boys egyik tagja, ő 1971-ben született, még Neve Campbell 1973-ban, a kanadai színésznő, akinek legismertebb alakítása talán a Sidney Prescott szerep, méghozzá a Sikoly filmekből, talán ön is látta. És az utolsó, akit megemlítek, Josh Klinghoffer 1979-ben született, és 2009-től egészen 2019-ig ő volt a Red Hot Chili Peppers gitárosa. Isten éltesse őt is, és minden antritost, aki október 3-án született, nekik is pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, de mindenki másnak, aki velem tart ebben a korai órában. Jó reggelt!
1: Andrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 8-ának reggelén nézünk körül egy kicsit a múltban, ugyanis ezen a napon a zene, a technika és az űrkutatás történetében is fontos események zajlottak. Úgyhogy kezdjük is ezt az időutazást 1860-as évszámmal. Ekkor indult el a Zenészeti Lapok című magyar szaklap, méghozzá Ábrányi Kornél szerkesztésében. Aztán ehhez a naphoz kötődik az a fontos momentum, amikor befejeződött a Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely-Grác vasútvonal építése. Ez az 1872-es évszámhoz köthető. Aztán itt van J.S. Thurman, aki szabadalmaztatta az egyik első motoros porciót 1899-ben. Hát micsoda egy forradalmi találmány volt ez már abban az időben. Azért szerintem a takarításban igencsak hálásak voltak érte a háziasszonyok, bár sok idő kellett, mire azért mindenhova eljutott, mert hogy nem egy olcsó találmány volt. Aztán három rövid, három hosszú, majd ismét három rövid jel. Megvan, hogy ez mit takar? Ismétlem. Három rövid, három hosszú, három rövid. Hát ez a máig ismert segélykiáltás, az SOS. 1906-ban ezen a napon tette hivatalos nemzetközi segélykérő jelzéssé az SOS-t a Nemzetközi Rádiótávírási Konvenció, méghozzá Berlinben. De a technikai fejlődésnek még azért vannak ehhez a naphoz kötődő szálai. 1952-ben jelent meg például a mágnes szalagos videórögzítés, méghozzá Los Angelesben. Aztán 1975 pedig egy környékünkhöz kötődő fontos momentum, illetve hát az egész ország életében az, mert hogy ekkor tették le a paksi atomerőmű alapkövét október 3-án. De volt, akinek a bilincs kattant a kezén ezen a napon, 1977-ben letartóztatták Indira Gandhit. Még 1985-ben az Atlantis űrrepülőgép indult első útjára, 1991-ben pedig megnyit Budapesten a Magyar Filmintézet filmszínháza, az Örök Mozgó Film Múzeum. De fontos világnapok is, európai napok is vannak ezen a napon. Az Európai Madár Megfigyelők napját tartják október 2-án és 3-án. A Madártani Szervezetek Világszövetsége, a BirdLife International indította ezt a kezdeményezést, méghozzá az egész világon. Izgalmas természetbúvár programokat biztosítanak ilyenkor a madarak szerelmeseinek. Hát nem tudom, hogy itt nincs ellentmondás, hogy európai madár megfigyelők, és hogy az egész világon, de én ezt találtam róla az interneten. Szóval neki lehet indulni, egy jó nagy sétát tenni a környéken, és megfigyelni a madarakat, mert hogy a gyaloglók világnapja is ma van. A Magyar Szabadidősport Szövetség minden évben meghirdeti ezt a rendezvényt, a gyaloglást, mint közlekedési formát próbálja népszerűsíteni, és hát arra is felhívja a figyelmet, hogy ez tulajdonképpen egy olyan mozgás forma, amely nem igényel különösebb anyagi befektetést, mégis az egész szervezetünket, az egész testünket megmozgatja, és ajánlják is a szakemberek, hogy napi legalább 30 perc intenzív mozgás, az már biztosan jót tesz az egészségünknek. Ehhez pörgetem én a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, bárha még csak a reggeli készülődésnél tart, akkor szerintem itt is jól jönnek ezek. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
1: Ennyi volt a reklám! Rádió, Rádió André!

0: csillag üzenetekkel sem maradok adós a mai reggelen, ezek jönnek a ma kedvence és a tegnap slágerei után, itt a Rádió Antriton. Kedves Kos, ezen a hétvégén érdemes egy kicsit visszafogni a tempót, ne akarjon mindent egyszerre elintézni. Egy kellemes séta vagy egy baráti beszélgetés segíthet abban, hogy újult erővel vágjon neki a következő hétnek. Kedves Bika, a nyugalom és az otthon melege kerülhet előtérbe. Töltsön több időt szeretteivel, és ne ragaszkodjon mindenáron a saját elképzeléseihez. Egy kis rugalmasság most sokat javíthat a hangulaton. Kedves ikrek, mozgalmas, beszélgetésekkel teli hétvége várhat önre. Egy váratlan telefonhívás vagy találkozás kellemes meglepetést hozhat. Ha teheti, mozduljon ki, és legyen nyitott az új élményekre. Kedves rák, most a család és az érzelmi biztonság lehet a legfontosabb. Egy őszinte beszélgetés közelebb hozhatja önhöz azt, aki igazán fontos. Vasárnap szálljon egy kis időt saját magára is. Kedves oroszlán, a hétvége lehetőséget ad arra, hogy végre valami olyasmivel foglalkozzon, ami igazán örömet okoz. Egy közös program vagy egy kreatív elfoglaltság feldobhatja a napját. Arra azonban ügyeljen, hogy mások véleményének is hagyjon teret. Kedves szűz, szívesen tölteni a hétvégét rendrakással és a következő hét megtervezésével. Ez hasznos lehet, de ne feledje, a pihenés is fontos. Nem kell mindennek tökéletesnek lennie ahhoz, hogy jól érezze magát. Kedves mérleg, a harmónia megteremtése most különösen fontos lehet. Ha egy kapcsolatban kisebb feszültséget tapasztal, ne a vitát keresse, hanem a megoldást. Egy kedves gesztus vagy egy figyelmes mondat sokat segíthet. Kedves Skorpió, az őszinte szavak és a mélyebb beszélgetések hétvégéje következhet. Olyan kérdések is előkerülhetnek, amelyeket eddig inkább elkerült. Hallgasson a megérzéseire, de közben a másik fél érzéseit is vegye figyelembe. Kedves nyilas, most a kalandvágy és a szabadság iránti igénye vezérelheti. Egy kirándulás, egy rövid utazás, vagy akár egy spontán program is remek választás lehet. A lényeg, hogy ne zsúfolja túl a hétvégét. Kedves Bak, a hétvége a feltöltődésről és a hosszabb távú tervek átgondolásáról szólhat. Nem szükséges minden kérdésre azonnal választ találnia. Néha éppen akkor születnek a legjobb ötletek, amikor végre megengedi magának a pihenést. Kedves vízöntő, egy új ötlet vagy egy érdekes találkozás inspirálóan hathat önre. Ne féljen másképp gondolkodni, de a fontos döntésekkel ne siessen. A hétvége remek alkalom lehet arra, hogy valami újat próbáljon ki. Kedves halak, az érzelmi feltöltődés kerülhet előtérbe, egy nyugodt délután vagy egy jó könyv, esetleg a természet közelsége pedig segíthet visszatalálni a belső egyensúlyához is. Hallgasson a megérzéseire és ne vállalja magára mások minden gondját. A ma kedvencei és a tegnap slágerei szerintem segítenek ezeket a gondokat elűzni, úgyhogy ezek pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: kedvenceivel és a tegnap slágereivel könnyebb talán az ébredés is, bár nem tudom, hogy a szombati ekkorai órát mivel tölti, mert nyilván, hogyha nem siet munkába, akkor gyanítom, hogy még lustálkodik, de szerintem az ágyban is lehet hallgatni a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, valamint értesülni arról, hogy mi történt a nagyvilágban, milyen idő vár ránk ezen a mai napon, a gyaloglás világnapjához esetleg kapcsolódhat-e. Egy jó kis túrával az időjárás tekintetében ad majd útmutatást hírszerkesztőnk, hiszen pillanatokon belül 7 óra, én viszont várom vissza a következő órában is a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában, itt a 105.1-en keresztül, vagy online formában www.antrit.hu oldalunkra kattintva.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Jó árak, jó fogások. Ezen a héten is megéri benézni a CBA-ba. Rádióna Prince alma 299, vöröshagyma 189 forint per kilogram, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1 kilogram 1799 forint, Nescafé 3 az 1-ben instant kávé 899 forint, és még nyerhetsz is. Minden negyedik csomagolás egy újabb csomag Nescafét ér. Ajánlatunk október 1-től 4-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Csúcs technológia Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Elrendelte a Kecskemét járás bíróság nyomozási bírája az NKA ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte a Kecskeméti járás bíróság nyomozási bírája az NKA ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti járás bíróságon, amint vezetőszáron kísérték. A volt államtitkárt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Az Index szerint a rendőrség legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el az Országháznál. A korlátozás közvetlenül érinti a Parlament melletti Balassi Bálint utcát és az Antal József rakpart érintett szakaszait. A hatóságok szerint a lépésekre kiemelt védelmi és biztonsági intézkedések fenntartása miatt van szükség. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a Kossuth téren semmi nem változott az előírásokban. A látogatók, a helyi lakosok és a turisták mozgásának szabályai változatlanok maradtak a téren. A lezárás célja kizárólag a parlament közvetlen környezetének technikai és gyülekezési biztosítása az őszi ülésszak alatt. A közlekedőknek ugyanakkor hosszabb menetidőre kell készülniük a környező utcákban a terelések miatt. 9,5 év fegyházbüntetésre ítélt a szolnoki törvényszék egy 29 éves 60-i nőt, akit 20 kg kábítószer átvételét követően fogtak el tavaly nyáron, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség. A vád szerint a nő álnéven 2025. júniusában 20 kg kábítószert rendelt meg egy ismeretlen embertől az interneten, hogy a drogot tovább értékesítse. A megrendelt kábítószer 5 nappal később meg is érkezett egy csomagszállító cég központjába. A vádlott egy ismerősét kérte meg, hogy segítsen neki az átvételnél. A kábítószert tartalmazó küldeményt a nyomozóhatóság a csomagszállító telephelyén ellenőrizte. A benne lévő kábítószert lefoglalta, majd a csomagot beltartalma helyettesítésével visszahelyezte a kézbesítendő csomagok közé. A futár értesítette a nőt a csomag érkezéséről, majd a vádlott az általa megjelölt szolnoki helyen átvette a küldeményt, ekkor fogták el. Kritikus katonai és védelmi problémák láttak napvilágot az ukrajnai légiháború hatékonyságával kapcsolatban. A Wall Street Journal katonai szakjelentése szerint Ukrajna F-16-os repülőgépeinek több mint fele jelenleg nem vethető be. A gépeknek 300 óra repülés után kötelező szakaszos műszaki ellenőrzésre és szervizelésre lenne szükségük. A motor, a hidraulika és más rendszerek javítása azonban rendkívüli módon elhúzódik a partner cégeknél.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Akkor a reggeli órában még megfigyelhetjük a madarakat, ugyanis az Európai Madár Megfigyelő Nap október 3-a, amikor a helgákat lehet köszönteni, istenéltes őket nagyon sokáig, akár csak a születésnaposokat, a ma kedvence és a tegnap slágerei ebben az órában is őket köszöntik a koránkelők mellett. Rádiózunk együtt, hozok néhány izgalmas történést, amelyhez esetleg talán ön is tudna csatlakozni valami módon. Akitől pedig a részleteket hallja e tekintetben, Gulyás Anita.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

A ma kedvence és a tegnap slágerei bizony-bizony az időjárás még mindig ezt a késő nyári arcát mutatja. És hát lehet, hogy még nem csak emlékkép a vízben töltött idő, hanem még most is meg lehet mártozni a kültéri vizekben. Nem tudom, hogy mi jut eszébe az úszásról. A víz frissessége, az úszoda hideg vize esetleg, vagy egy jó kis edzés, a verseny izgalma, ne talán egy régi emlék arról a strandról, ahova a családdal jártak, az úszodáról, ahol esetleg megtanulta ezeket a mozdulatsorokat, amellyel aztán meg lehet tenni akár kilométereket is a vízben. Hát bizony az úszás több, mint sport. Egészségünket szolgálja, a mozgás nem megterhelő, legalábbis nem annyira megterhelő a szervezetünknek. A kitartás is kell, hogy övezze, illetve ott van egy közösség is akár mögötte. Rendszeres úszással pedig megmozgatjuk szinte az egész testünket, fejleszthetjük vele az állóképességünket, erősíthetjük az izmainkat, miközben a víz felhajtó ereje miatt az ízületeket is kíméljük. És talán ami a legfontosabb, hogy úszni nem csak jó, hanem jó érzés is. És hogy milyen gazdag múltra tekint vissza a tolnai úszósport, nem tudom, ezt tudja-e. Erről mesél Pirgi Elek, a tolnai úszók története 1927 és 1958 között című helytörténeti füzete, amely nem csak eredményekről és versenyekről szól, hanem emberekről, közösségről, és egy olyan korról, amikor az úszás tolnának egy fontos része volt, méghozzá az ottani sportéletnek egy kiemelkedő korszaka, illetve egy kiemelkedő sporteleme volt. A kötetet bemutatja, és a tolnai úszósport emlékeit megosztja majd Steinbach Ferencné, Tomecskó Emília. Ha pedig ön is szeret úszni, sportolni, vagy egyszerűen csak kíváncsi arra, hogy hol is, hogyan is kezdődött a tolnai úszósportnak a története, akkor ezt a programot mindenféleképpen érdemes beírni a naptárba. Ez jövő héten szerdán kerül majd megrendezésre, október 7-én 17 óra 30 perctől várják az érdeklődőket a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtárban. Az esemény az Országos Könyvtári Napok keretében a Tolnai Városi Könyvtár és a Tolnai Városvédő Egyesület szervezésében valósul meg. Egy kis úszástörténet, egy kis helytörténet, sok-sok emlék, ami szerintem meg fog elevenedni ezen a kora esti programon, és talán egy kis kedvcsináló is lehet ahhoz, hogy újra nekiálljon úszni, hogyha mondjuk ezt már régóta nem tette. Hát ahogy mondani szokták, a mozgás az élet része, a víz pedig különösen jó hely arra, hogy ezt megtapasztaljuk. Szerintem erről is fog majd árulkodni ez az esemény október 7-én.

0: ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel indul ez a didergős szombat reggel itt Szekszárdon. Azt hiszem, hogy az idei ősznek ez az első leghidegebb napja. Biztos, hogy lesz ennél még hidegebb is, erre fel vagyunk készülve. No, de azért ez a ma reggeli 2 fok környéki hőmérséklet, hát azért, na, fel kell öltözni, úgyhogy ha útnak indul, akkor ezt mindenféleképpen tartsa szem előtt, illetve azt is, hogy folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égbolton itt felettünk a mai nap folyamán. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések, úgyhogy ha esetleg arra venné az útját, akkor ezzel számoljon. Viszont nálunk a szikrázó napsütésé lesz a főszerep, és a délutára már 25-27 fok körüli maximumokkal lehet számolni. Úgyhogy ha túrázni indulna, akkor most még jócskán fel kell öltözni, viszont délután már biztos, hogy melege lesz. A réteges öltözködésnek helye van a mai napon, illetve a jó zenéknek, amelyekkel megyünk tovább itt az Antriton. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
3: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire a 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
5: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
1: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: olyan sok-sok régi fényképe van otthon. Nem tudom, esetleg van-e köztük olyan, amely bonyhádon vagy bonyhádról készült. Egy megsárgult újság esetleg, amelyben visszaköszön a településről egy fotó, vagy egy régi meghívó, egy tárgy, amit talán mondjuk már évtizedek óta őriz a család. Lehet, hogy önnek csak egy emlék, bár ez is sokat jelent, de a bonyhád történetéhez csatlakozva ez egy hatalmas nagy darabkája lehetne a település történetének, történelmének. 2027-ben Bonyhád várossá avatásának 50. évfordulóját ünneplik. Ugyanebben az évben lesz 40 éves a Völgységi Múzeum is, és egy nagy dobásra készülnek, mert hogy erre a két fontos évfordulóra a múzeum különleges, nagyszabású kiállítással készül. Egy olyan kiállítással, amely nem csak épületekről, utcákról és eseményekről szól majd remélhetőleg, hanem mindazokról, akik egy aprócska kis emléket őriznek otthon. Azokról, akik ott éltek, akik ott dolgoztak, akik ott szerettek és ott nevelték a gyerekeiket. Mert hát egy város történelmét nem csak a könyvek őrzik, hanem sok-sok emlék, sok-sok gondolat és sok-sok apró tárgy is. Őrzik a családi fényképek, a padláson lapuló régi tárgyak. Szerintem sokunknál van rengeteg olyan dolog, amelyre, hogyha ránézünk így a padláson jövet menet, akkor kellemes emlékeket ébresztenek fel bennünk. Hát a nagyszülők emlékeiről pedig már ne is beszéljünk. És hát ezek a kis történetek, amelyeket talán már csak egyetlen ember ismer, vagy az a kis család, akinek a padlásán ott vannak ezek az erekjék. Most viszont itt a lehetőség, hogy ezek az emlékek ne maradjanak csak egy fiók vagy egy padlás mélyén. A Völgységi Múzeum ugyanis várja azokat a bonyhádhoz kötődő tárgyakat, fényképeket, relikviákat, amelyeket szívesen kölcsön adna a 2027-es jubileumi kiállításra, amelyek bonyhádhoz köthetőek vagy kötődnek valamiért. Hogyha van egy ilyen emléke, amely önnek fontos lehet, illetve fontos lehet másoknak is, hogy megismerje ezt a tárgyat, ezt a fotót, hogy lássa ő is, hogy újra felé legyen az a korszak, amelyet ez képvisel, akkor mondom a lehetőségét, hogy hogy lehet részese ön is ennek a kiállításnak. A tárgyakat és a fényképeket 2026. szeptember 28-ától várják, egészen december 14-ig, hétfőnként 9 és 12 óra között a Völgységi Múzeumban lehet leadni Bonyhádon a Szabadság tér 2-es szám alatt. Érkezés előtt azért jó, hogyha oda csörög a 0674-451-342-es telefonszámon, vagy éppen a völgységimúzeum.bonyhad@gmail.com-os e-mail címen ékezetek nélkül, de nyilván ezeket az elérhetőségeket a világhálón is megtalálja, mert hát a gyökereinket ápolni annyit jelent, hogy tudjuk, hogy honnan is jöttünk, és amit ma megőrzünk, az holnap már a következő nemzedék emléke lesz. Bár a zárójelben megjegyzem, hogy talán egyre inkább azt a világot éljük, hogy egyre kevesebb dolog fogja túlélni a sok-sok évtizedet és emléket állítani majd ennek az időszaknak. Na de a zárójelnek vége, úgyhogy Bonyhád városa 50 éves lesz, illetve a Völgységi Múzeum pedig 40. születésnapját ünnepli, és ahogy említettem, ehhez kapcsolódóan szeretnének egy múltat idéző tárlatot, kiállítást összeállítani, ehhez várják az ön segítségét is. Őrizzük meg együtt az elmúlt évtizedek történetét, és adjuk tovább a mostani generációnak. Én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, amíg körülnéz a padláson, a fiókban, ne adj Isten a gondolataiban, hogy hol is lehetnek Bonyhádhoz kötődő relikviák.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: háború a mai napunkra. Ma kedvence és a tegnap slágerei gondoskodnak a jókedről. Így lesz ez a következő órában is. Hírszerkesztőnk érkezik a legfrissebb információkkal, hiszen pillanatokon belül 8 óra, de egyébként az időjárás tekintetében sem számolhatunk állítólag még felhőkkel sem, de a pontos részleteket tőle hallhatja, akár így a 105.1-en keresztül, akár online formában weboldalunkra kattintva a www.antrit.hu-ra, ahol egyébként országot, megyét érintő történésekről olvashat, többek között kolléganőm egyik cikkét is, amely a kétkerék nagy kaland indul a kölyök bringa névre hallgat. Azoknak a szülőknek ajánlom, ahol a gyerkőc 8 és 12 éves korosztályba sorolandó, mert hogy magabiztosan megtanulhat kerékpározni. De hogy egészen pontosan miről is szól, keressen rá weboldalunkon www.antrit.hu. Biztonságos közlekedést mindenkinek, jön hírszerkesztőnk, én pedig várom vissza 8 után is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
6: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szexárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Kevesebbet költ oktatásra az állam, fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarországon is csökkent az oktatásra fordított kormányzati kiadások GDP-hez viszonyított aránya, derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet éves oktatási jelentéséből. Az általános iskola felső tagozatán tanító tanárok átlagosan 27%-kal keresnek kevesebbet a felmérés szerint, mint más felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók. A tanintézmények szervezettségét vizsgáló jelentés megjegyzi, hogy a tanárhiány és alapvetően a képzett munkaerő hiánya általános probléma a vizsgált országok. Több mint 5,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A cél egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas diákigazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre írni. Már akadálymentesen is hozzáférhető a közterületi hibák bejelentésére szolgáló járókelő.hu oldal. Mostantól lehetséges, hogy bejelentse egy látássérült közlekedő, ha például nem működik vagy nem megfelelő a hangjelzést adó jelzőlámpa hangereje. Emellett az idősek és a digitálisan kevésbé jártas felhasználók is akadálytalanul tehetnek bejelentést a közterületi problémákról. Az oldal 2012-ben indult azzal a céllal, hogy megoldást nyújtson a lakosságnak az egyszerű hiba bejelentésre, és a jelzett problémákat eljuttassák az illetékesekhez a mielőbbi megoldás érdekében. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere, 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban, közölte a Dunahaus. Az ingatlan közvetítő szerint a leggyorsabban az agglomeráció déli és délkeleti települései drágultak. Budapesten idén átlagosan több mint 1,3 millió forint egy négyzetméter, az agglomeráció ennél még mindig nagyjából harmadával olcsóbb. Októberben rendezik meg a Műszaki Tudományok hónapját a Magyar Tudományos Akadémián. Látható lesz például a Pest-Budai első lánchíd egy eredeti láncszeme, a gömböc, a Bánki turbina járókereke, valamint egy jeles mérnöki alkotásokat ábrázoló bélyeggyűjtemény is.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A szél nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron közelében élénkülhet meg. A hőmérséklet napközben 23 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Hírszerkesztőnknek köszönjük a legfrissebb információkat. Október első hétvégéjének első szombatja, harmadika van, a Helgák ünnepelnek a mai napon, a születésnaposokat is köszöntöm mellettük természetesen. Legyen csodaszép a szombat mindenki számára, ma kedvence és a tegnap slágerei gondoskodnak a jó hangulatról, én pedig a gyaloglás világnapján egy-két jövő heti programot ajánlok a figyelmébe. A stúdióban Júlyás Anita.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

A mozgás fontos, teheti ezt a jó zenékre is. A ma kedvence és a tegnap slágerei pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton, a gyaloglás világnapján is. Egyébként októbert általában így a gyaloglás hónapjaként is szokták apostrofálni, úgyhogy csatlakozzon ezekhez a kezdeményezésekhez, hogyha kisebb-nagyobb túrákat szerveznek ennek az égisze alatt, de ezen felül vagy ezen kívül is. Arra biztatom, hogy mozogjon minél többet, de nem csak a testünknek, az agyunknak is szüksége van a mozgásra, a tornáztatásra. Hát, hogy hogyan játszhat szerepet a matematika a gondolkodás fejlesztésében, a játéknak van egyáltalán helye vagy szerepe a tanulásban, illetve hogy is válhat a tanulás igazi élményé? Többek között ezekre a kérdésekre is keresi a választ az október 5-én, azaz jövő héten hétfőn megrendezésre kerülő DNS 110 konferencia. A Pécsi Tudomány Egyetem kultúrtudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kara ad majd helyszínt az eseménynek, amely DNS Zoltán születésének 110. évfordulója előtt tiszteleg. A világhírű magyar matematikus és pedagógus a játékos felfedezésen alapuló matematika oktatás úttörője volt. Hírneve három fontos pillére nyugszik. Először is itt van a publikációinak széles köre a matematika tanulás lélektanáról, másodszor pedig DNS Zoltán nem csak elméleti ember, de rengeteg játékos taneszközt fejlesztett ki, amelyek megtalálhatók a jól felszerelt elemi iskolákban az egész világon. Harmadszor pedig tanárok százaival és gyermekek ezreivel dolgozott személyesen is minden kontinensen, megértést terjesztve, lelkesedést keltve és állandóan módosítva az emberek matematikai felfogását. Munkásságának középpontjában az a gondolat állt, hogy a gyerekek ne csupán megtanulják a matematikai szabályokat, hanem játék közben saját tapasztalataikon keresztül fedezzék fel azokat. Hát én hálás lettem volna egy ilyen matematika tanárért annak idején, lehet, hogy nem lennék ekkora ellensége ennek a tantárgynak, hogyha ez így lett volna. De ezen a konferencián szó lesz többek között a matematikai és a logikai játékokról, az élményalapú tanulásról, a kreatív pedagógiai módszerekről, valamint a mozgás, a művészet és a matematika kapcsolatáról is. A szervezők pedagógusokat, kutatókat, hallgatókat és minden érdeklődőt is várnak a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kampuszára. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Az esemény tehát október 5-én kerül megrendezésre, ahol a játék, a matematikán belül a játék, a játékosság kerül a fókuszba, ezúttal a tanulás és a tanítás szolgálatában. A hétvégén még nyugodtan regisztrálhat, hogyha ön is szívesen ott lenne. Addig én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Rádió Antrét.

0: tudja el, hogy hova tette a jégkaparót? Mármint, hogy az autóban, vagy a garázsba hova rejtette el, így a nyár beköszöntével. Bizony, eljön az idő, amikor erre már szükségünk lesz. A mai reggeli 2 fokos indulás már indokoltá teszi, hogy ezeket az eszközöket előkészítsük, és az autóba hozzáférhető helyre tegyük őket most már. A szélvédő mosó tartályokat azért érdemes most már téli folyadékkal feltölteni. Ha pedig útnak indul, akkor számoljon vele, hogy azért csúszós útszakaszokba már bele lehet botlani, tartson a nagyobb követési távolságot, és közlekedjen nagyon óvatosan. Egyébként a ma reggeli 2 fokról azért a délutánra már 25 fokig emelkedett a hőmérőnk. Higanyszál, a réteges öltözködés teljes mértékben indokolt a mai napon. Ha most indulna el valahova, akkor érdemes egy vékonyabb kabátot is magára kapnia, viszont a délután folyamán erre már biztosan nem lesz szüksége. Ugyanis ma is folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhővel számolhatunk az égen, és a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szélmozgás sem, szikrázó napsütésre van kilátás a szombati nap folyamán itt Szekszárdon. Szerintem egy jó kis őszi kirándulást be lehet iktatni, ehhez jó időtöltést kívánok, de maradjon velem itt a 105.1-en, vagy kattintson www.antrit.hu weboldalunkra, és töltsük együtt a szombati napot a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
4: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga!

0: tiéd. Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Ennyi volt a reklám! És a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: kedvenceim, és a tegnap slágerei jótékonyan hatnak elménkre, a mentális egészségünket pozitív irányba változtathatják. Október 5-e és 10-e között pedig a Pszichológiai Kultúra Hete programjai várnak majd önre, természetesen a jó zenék mellett, nálunk itt a Rádió Antriton, de a mentál higiéniás műhely és az egészségfejlesztési iroda szervezésében valósul meg ez a programsorozat, méghozzá a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében. A hétfőtől szombatig zajló események ingyenesen látogathatók mindenki számára. Hétfőn 16 órától lesz például a rendezvény sorozat megnyitója, amit 16:30-tól már egy előadás követ Endrédi Balázs pszichológus vezetésével, akivel a lelki egészség nyomába eredhet. Kedden pedig agytornára várja Steinbach Luca gyógytornász, aztán dr. Kertész Ágnes pszichiáter az életünkbe való tudatos jelenlétre világít majd rá. Szerdán pedig saját erőforrásainkat fedezhetjük fel Buda Gyöngyvér mentálhigiéniás szakember segítségével, míg Könyves Ágnes a Szabad Test, Szabad Lélek címmel tart előadást. Ugyanezen a napon, október 7-én szerdán. De ahogy mondtam, a programok szombatig tartanak, úgyhogy természetesen a csütörtök is tartogat programokat. 3 órától lélekpatikával várják az érdeklődőket Szűcs Janka rekreációs szervező és egészségfejlesztő közreműködésével. Aztán 17 órától Radnai Erzsébet diplomás kóccsal eredhetünk egy kicsi önismereti útra. Majd pénteken Sándorfi Zsóka mentálhigiéniás szakember várja az Alkotás Öröme workshoppal, míg 17 órától Barakádár Katalin tanácsadó szakpszichológus előadása válaszolhatja meg azt a kérdést, hogy hol is a határ a befolyásolás és a manipuláció között. Október 10-én szombaton zárul ez a rendezvény sorozat, 14 és 18 óra között kreatív színházzal várják a felnőtteket. Ahogy már mondtam, a programok a Babits Mihály Kulturális Központban várják az érdeklődőket, méghozzá díjmentesen. Nálunk is ingyenesen szólnak a zenék, a ma kedvence és a tegnap slágerei önnek pörögnek itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: pillanatokon belül pedig már 9 órás információkkal érkezik hírszerkesztőnk. Azt gondolom, hogy lehet, hogy sokan örülnénk neki, hogyha valami olyasmiről is árulkodna, hogy némi eső közelít felénk. Erre kevés esélyt látok, így rákukkantva az időjárás előrejelzésre, de hát, ha ő többet tud. Hozza a legfontosabb információkat 9 óra után, én pedig várom vissza némi útmutatással azok számára, akik tanácstalanul toporognak a konyhában, hogy mi is készüljön ma a családnak. Hozok egy kis segítséget. Méghozzá néhány receptet, amelyet megtalál majd Facebook oldalunkon is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
8: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Hétvégén rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. A pályázatok benyújtási határideje október 26-a. A magyar gazdaság középtávú kilátásait alapjaiban határozza meg az euró bevezetésének terve, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében. Azt írják ugyanakkor, hogy az euró ezzel együtt is csak eszköz, nem pedig cél. A cél az, hogy Magyarország gazdasági értelemben a következő évek és évtizedek nyertesévé váljon, és ki tudjon törni a közepes fejlettség csapdájából. Hozzáteszik, nem gyors, hanem sikeres euróra van szükség. Az időzítés és a reálgazdasági alkalmazkodás lehetővé tétele legalább annyira számít, mint a szándék, a csatlakozási árfolyam megválasztása pedig önmagában is kulcskérdés lesz. Jelentősen visszaszorultak a politikai tartalmak és a politikusok a köztévé híradójában, miközben kiegyensúlyozottabbá vált a pártok megjelenése, és jóval több független szakértőt szólaltattak meg, derül ki a Republikon Intézet elemzéséből. A kutatók a szeptember 15-e és 21-e közötti adásokat vetették össze az egy évvel korábbi műsorokkal. A kutatóintézet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyetlen hét alapján nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni, és az eredmények sem jelentik azt, hogy az M1 híradó minden tekintetben függetlenné vált volna. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Újítás, a Budapest Go már azt is mutatja, melyik metrókocsiba érdemes beszállni, írja Szeretlek Magyarország. A fővárosi közlekedési alkalmazás útvonaltervezője a célállomás kijáratához igazítja a beszállási javaslatot. Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A rendszer az akadálymentes útvonalakat is figyelembe veszi. Hétvégén rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A rendezvény két kontinens őszi madár vonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A kérés, hogy a résztvevők jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon, vasárnap 16 óráig.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél, de az Alpok alján előfordulhatnak élénk széllökések. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 9 óra múlt, október 3-a van. Ennek a hónapnak az első szombatja, egyébként a 2026-os évből már csak 89 nap van vissza. A Makedonce és a tegnap slágerei természetesen kitartanak velünk évvégéig, de ezen a napon, ebben az órában is itt lesznek a stúdióban Gulyás Anita, és hozom a segítséget, ahogy ezt már megszokhatta szombatonként, egy-két recept ötlettel érkezem, amelyet megtalál Facebook oldalunkon is, és amit ha még nem követed be, akkor tegye meg. Szép jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

kedvencei és a tegnap slágerei után egy olyan étellel érkeztem, étel receptjével érkeztem, amelyhez kevés hozzávaló kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha körülnéz a spájzban, a hűtőben, a polcon, akkor szerintem meg fogja találni azokat a hozzávalókat, amelyekre szükségünk van, hogy elkészítjük a favágó szeletet. Kell hozzá 6 evőkanálvaj, 1 fej vöröshagyma, só, bors, 4 gereszt fokhagyma, 4 szelet sertéskaraj és 4 darab tojás. És hogyha egy kicsit gyorsan mondtam volna, nem lett volna ideje leírni, ne aggódjon, mert hogy a Facebook oldalunkon megtalálja ezt a receptet, már ki is posztoltam, úgyhogy nyugodtan keresheti. És hogy is készül el a favágó szelet? Egy kis lábasban, közepes lángon fel kell olvasztani a vajat, ehhez mehet majd a félfőre vágott hagyma, amit sózás, borsozás után jól lepirítunk, és ezután tesszük rá az apróra vágott fokhagymát is, és még pirítjuk egy kicsit, amíg jó illat nem lesz a konyhában. Aztán a hússzeleteket kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, és a maradék vajon közepes hőfokon egy serpenyőben készre sütjük, majd pedig félretesszük. A serpenyőben, amiben a húst sütöttük, a tükörtojásokat is elkészítjük, és tulajdonképpen minden hozzávalója elkészült ennek az ételnek. A húsra kanalazzuk a hagymát, majd a tükörtojást a tetejére csúsztatjuk, és bármilyen körettel tálalhatjuk kedvünk szerint. Mehet hozzá sztékburgonya, hasábburgonya, rizsköret, kinek mi a kedvence. Egyébként, ha már a rizsnél tartunk, hogyha önnek van valami jól bevált módszere, hogy lehet pöpec módon elkészíteni a rizst, akkor azt várom Facebook Messengerünkön keresztül, mert hogy nekem valahogy mindig ez a kása jellegű rizs készül el, akármennyire pirítom, akármennyire mosom át és pirítom, valahogy sosem lesz kellő minőségű, kellő állagú az elkészített rizs. No, de ennél nagyobb baj ne történjen, a favágó szelet könnyedén összeállítható, és hogyha nincs kedve a rizssel pepecselni, vagy éppen ön is úgy szokott járni, mint én, akkor tálalja valami más körettel. De én azért azt a tocsogós, szaftos rizst is szeretem. A ma kedvenceit és a tegnap slágereit is, úgyhogy ezeket pörgetem itt a Rádió Antrit reggelében. Gyönyörű szombatot mindenkinek!

0: kedvence és a tegnap slágerei a gyaloglók világnapján, és ha már gyaloglás, túrázás, akkor gondolkodjunk el rajta egy kicsit, hogy mi is kerül ilyenkor egy túrázó hátizsákjába. Bizony az egész konyhát nem kell bepakolni, mert hogy az ember csak fölösleges terhet cipel a hátán, de azért van néhány dolog, ami nélkül azért ne induljon útnak, hogyha gyaloglós túrára adná fejét a mai napon. Az első és legfontosabb, hogy legyen önnél elég víz, főleg, hogyha hosszabb útra készül, vagy éppen melegebb az idő, amelyet ugye jósolnak mára is. Enni pedig érdemes olyasmit vinni, ami könnyű, mármint, hogy súlyilag könnyű, nem macerás, és gyorsan ad egy kis energiát is, hogyha úgy éreznénk, hogy erre már igencsak szükségünk van a kilométerek után. Egy banán, alma, vagy egy marék dió, esetleg asszalt gyümölcs, egy műzli szelet, egy egyszerű szendvics, ezek tökéletesek lehetnek a hátizsákba, egy túrázó hátizsákjába. Én azt mondanám, hogy ne várjuk meg, amíg farkaséhesek leszünk, inkább útközben az ember egy kicsit nassolgasson egy pár szem mogyorót, harapjon egy-kettőt az almából, így azért az energia is egyenletesebb marad majd a túránk során. A hátizsákba pedig kerüljön még egy kis első segélycsomag is, biztos, ami biztos, a zsebkendő, ebben az időben még a naptejnek is helye van, és persze az időjárásnak megfelelő ruházat. Egy könnyű esőkabátot is érdemes becsúsztatni a hátizsák mélyére, amennyiben azért úgy látjuk, hogy előfordulhat. Ezért hálásak lennénk, de a mai nap szerintem ezt nyugodtan otthon lehet hagyni. A telefonunk pedig mindenféleképpen legyen feltöltött állapotban, és tegyük olyan helyre, hogy könnyen elérjük, hogyha ne adj Isten, valamiért rá kellene pillantanunk, vagy még rosszabb esetben segítséget kellene kérnünk. Amit magunkkal viszünk, azt azért hozzuk is vissza, ez a legfontosabb, a természetben nem szemetelünk, nem hagyunk ott semmit, a lenyomatunkat azt maximum a lábnyomainkon keresztül hagyjuk ott ezeken a túrázós terepeken. Szóval víz, egy kis harapnivaló, megfelelő ruha, ez az alapfelszerelés, és már indulhat is a mai napi kaland a gyaloglók világnapján, természetesen remélem, hogy a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel ezek pörögnek nálunk itt a Rádió Antiton, a továbbiakban is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. A Magit Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: És mielőtt túrázni indulna a család, így a gyaloglók világnapján, a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában esetleg, még talán arra is van ideje, hogy gyorsan összedobjon egy süteményt, hogyha hazaérnek fáradtan, éhesen, akkor legyen mihez nyúlni. De figyelmeztetem, hogy ez az a desszert, amelyiknél nehéz megállni egy szelet után. A Fire Silver süti szerintem maga az őszi hangulat, méghozzá egy tepsiben. Illatos, puha, gyümölcsös, egy szóval szerintem mennyei, csak úgy olvad az ember szájában. Amire szükségünk van hozzá, 450 g finom liszt, 300 g kristálycukor, egy csomag sütőpor, egy csipet só, 2 darab tojás, 200 ml étolaj, 300 ml tej, 300 g szilva és egy teáskanál őrölt fahéj. A recept leírását pedig megtalálja a Facebook oldalunkon, amelyet kövessen is be, hogyha esetleg ezt eddig még ne tette volna meg. De hogy is készül el a fahéjas szilvás süti? A hozzávalókat a szilva és a fahéj kivételével kell összedolgozni egy homogén masszává, majd pedig egy sütőpapírral bélelt tepsibe önteni ezt a masszát. A szilvát kimagozni, felcikkezni és összekeverni a fahéjjal. Ezt pakoljuk majd a tészta tetejére, és 180 fokra előmelegített sütőben egy 30 perc alatt készre sütjük. De hogyha nem biztos a kész állapotban, akkor tűpróbával lehet ellenőrizni. Kicsi pihentetés után mehet is a felkockázás, esetleg porcukrozás, de a természetesen a házi szilvalekvár is nagyon jól áll még a tetejére. Megállja a helyét szerintem egy jó kávé vagy éppen tea mellé, de desszertként egy gombóc vanília fagyival is hibátlan. Jó zárató dobozban pedig 2-3 napig is eláll, sőt, másnapra még puhább lesz ez a sütemény, de szerintem nem lehet ellenállni neki, hogyha elkészült. A szilva, a fahéj és a puha tészta hármasa pedig egyértelműen egy igazán jó őszi kombináció, meghozza az embernek azt az igazi őszi hangulatát, még annak ellenére is, hogy az időjárás azért ennél jóval melegebb arcát mutatja. Mi viszont a megszokottat adjuk a ma kedvencei és a tegnap slágerei formájában itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Búcsú ideje eljött, a szeptembernek már búcsút intettünk, hiszen október 3-a szombaton a Helgák ünnepelnek a mai napon. Gulyás Anitával rádiózhatott az elmúlt órákban, holnap reggel 6-tól ezt újra megtehetjük, és együtt indíthatjuk el a vasárnap reggelt. Viszont én most gyönyörű szombatot kívánok mindenkinek, ha pedig kíváncsi arra, hogy a holnapi magazin műsorban kik lesznek a vendégeim, akkor ezt mai délután folyamán Facebook oldalunkon megtekinteti. Egyébként az ebben az órában elhangzott recepteket is megtalálja ugyanezen az oldalunkon, amelyet remélem, hogy bekövet, hogyha eddig még nem tette meg. És ott van weboldalunk is, a www.antrit.hu, ahol sok-sok érdekes és hasznos cikket olvashat ország és megye történéseiről. Én csodaszép hétvégét kívánok mindenkinek, töltsék meg jó sok programmal, így a gyaloglás világnapján. Én pedig számítok Önre holnap 6-tól újra itt a Rádió Antriton.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Jó árak, jó fogások. Ezen a héten is megéri benézni a CBA-ba. Rádióna Prince alma 299, vöröshagyma 189 forint per kilogram, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, importsajt 1 kilogram 1799 forint, Nescafé 3:1 instant kávé 899 forint, és még nyerhetsz is. Minden negyedik csomagolás egy újabb csomag Nescafét ér. Ajánlatunk október 1-től 4-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
4: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
5: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Tovább öregszik a magyar autópark, csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tovább öregszik a magyar autópark. A Kontroll.hu azt írja, Magyarországon már 16,6 év a személyautók átlag életkora, és az autók csaknem harmada legalább 20 éves. Közben gyorsan nő az elektromos járművek száma, ez azonban egyelőre nem tudta megállítani a teljes autóállomány öregedését. Az európai példák azt mutatják, hogy az autócsere legfontosabb akadálya sok esetben továbbra is a megfizethetőség. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében. A szervezet lakhatás támogató programjában a támogatott családokat idegen emberek keresik fel, magukat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat képviselőjének kiadva kikérdezik őket. Iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. A diák igazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Ebb-összeírást tartanak Budapest több kerületében, a törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az akció. Arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb-összeíró adatlapot és juttassák el az önkormányzathoz. Az ebb-összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb-összeíró adatlapot. Az ősz beköszöntével egyre gyakrabban jelennek meg a lakásokban a csótányok, írja az Agroinform. Ennek elsődleges oka, hogy a kinti hőmérséklet csökkenésével a melegkedvelő csótányok védettebb, melegebb búvóhelyeket keresnek. Az egyik legfontosabb lépés a csótányok visszaszorításában a búvóhelyek feltérképezése. Meleg, párás, sötét zugokat kedvelnek, leggyakrabban a konyhában, fürdőszobában, álmennyezetben vagy a padlóburkolatok alján húzódnak meg. A rendszeres porszívózás, felmosás, valamint a száraz, tiszta konyhai és fürdőszobai környezet segít csökkenteni a csótányok táplálékbázisát. Az egyik leghatékonyabb megelőző módszer a folyamatos higiénia. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A reformáció emléknapját október 31-én arra emlékezve tartják, hogy Luther Márton német Ágoston rendi szerzetes 1517-ben ezen a napon szögezte ki téziseit a wittenbergi vártemplom kapujára.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A szél nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron közelében élénkülhet meg. A hőmérséklet napközben 23 és 27 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire. A 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület.

0: B. Monsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitár Kvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám!
4: Rádió Andrét!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: mentek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a Fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! 100 000 forinttal olcsóbban.

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Magyarországon volt tavaly a 7. legnagyobb adóhányzók aránya az uniós mezőnyben. Idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a Magyar Államkincstárban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyarországon az Egészségügyi Világszervezet 2025-ös becslése szerint tavaly 35% volt a dohányosok aránya, ami 3,4% pontos csökkenés 2010-hez viszonyítva. Erről a G7 írt. Magyarországon volt tavaly a 7. legnagyobb a dohányzók aránya az uniós mezőnyben. Horvátország és Szlovákia kivételével minden EU tagállamban csökkent ebben az időszakban a dohányzók aránya. 10% pontot meghaladó csökkenés volt Ausztriában, Svédországban, Görögországban, Dániában és Észtországban. Idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a Magyar Államkincstárban. Ennek eredményeként már több mint 1,2 millió ügyfél rendelkezik itt vezetett értékpapírszámlával. Ez azt is jelenti, hogy már minden 8. magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az ügyfeleknél lévő állampapírok összértéke ebben az évben csaknem 2000 milliárd forinttal növekedett, meghaladva a 11 ezer milliárd forintot. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a balatoni szezonban, és az esetek 21%-ában talált szabálytalanságot, vagyis nagyjából minden 5. ellenőrzés során akadt probléma. A nyári akció során például azt vizsgálták, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket, szabályosan jelentik-e be alkalmazottaikat, illetve megfelelően használják-e az online pénztárgépeket. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOL Bubit azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van. A BKK közölte azt is, hogy a MOL Bubi hálózata szeptember közepétől több mint 400 új, a kerékpárok felvételére és leadására szolgáló mobiponttal bővült. A társaság tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, és idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat. Magyar-szlovák együttműködésben újultak meg Salgó és Somoskővárai és a két vár között húzódó Petőfi sétány. Salgó-Tarján önkormányzata, a szlovákiai Sátorosbánya község és a salgó-tarjáni Dornyai Béla Múzeum közösen valósította meg a fejlesztéseket az Interreg Magyarország-Szlovákia együttműködési program 256 ezer eurós támogatásával. A legfőbb célkitűzés Somoské és Salgóvárának összekapcsolása volt, erősítve a kulturális örökségre épülő turizmust. Bővítik Erdély egyik legnagyobb turisztikai látványosságát, a Tordai Sóbányát. Új tárnát nyitnak meg a közönség előtt, emellett korszerűsítik a sóbánya gyógyászati részlegét. A munkálatok várhatóan 2 évig tartanak, ez idő alatt a föld alatti létesítmény továbbra is nyitva tart. A tordai sóbányászat története a római korban nyúlik vissza, a kitermelés 1932-ben állt le.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél, de az Alpok alján előfordulhatnak élénk széllökések. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 101.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
0: Ennyi volt a reklám! Miért hallgat a Budapesti Rádiót?
5: Ha van Szekszárdi is.
0: Ez
5: a Rádió Antrit.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Son Goku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást, de jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
7: Haló,
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
8: Miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
11: Továbbra is Liphauser János a könyvtár igazgatója, új alpolgármesterek Bonyhádon. Marad még az indián nyár. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A napokban rendezték meg a rendőrség országos szolgálati pisztoly lőversenyét Budapesten a Nagytétényi lőtéren. A megmérettetésen 22 csapat vett részt. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság alakulata csapatpályán az élmezőnyben végzett, az előkelő negyedik helyet szerezték meg. A csapat tagjai voltak Sebestyén Tamás rendőr törzszászlós, Pogrányi Balázs rendőrzászlós, Kis Dóra rendőr hadnagy, Nagy Péter rendőrzászlós, Bagladi Zoltán rendőr törzszászlós, egyéniben Kis Dóra rendőr nagy női kategóriában 7. helyezést ért el. A csütörtökön megtartott közgyűlésen döntés született, hogy továbbra is Liphauser János lesz az igazgatója a Szekszárdi I. és Gyula könyvtárnak, akit a jövőbeli tervekről kérdeztünk.
12: Azért 3 év, mert én 3 évben leszek kinevezve, viszont a könyvtár stratégiája 5 évről szól, magyarul én 5 évben gondolkodtam. Nem az határozta meg a gondolkodásom keretét, hogy csak 3 évig leszek most kinevezve, hanem az, hogy 5 éves stratégiát kell alkotnunk. Az 5 évi stratégia részben válaszol azokra a kérdésekre, amit az elmúlt stratégiai fejlesztéseink tapasztalatából fontosnak látunk. Az elmúlt évek, évtizedek mondhatom így is, arról szóltak, hogy a könyvtárnak új épülete legyen, az új épületben minőségi munkával új szolgáltatásokat megteremtve költözzünk be. Ez maradéktalanul sikeres. Én azt látom, hogy a minden statisztika azt igazolja, hogy a szekszárdiak megszerették ezt a házat. Sokkal többen használják, mint eddig. Emelkedett a kölcsönző dokumentumok száma, a beiratkozók száma, és ami a legörvendetesebb számomra, hogy a könyvtárban eltöltött idő hossza és intenzitása is növekedett. Nagyon sok fiatal találja meg tanulóhelyként, szórakozásként, jönnek be emberek, folyamatosan töltenek el hosszú-hosszú órákat a könyvtárban, ami egy élő pezsgő helyé teszi ezt a könyvtárat. Viszont az elmúlt évtizedekben mindig arra koncentráltunk, hogy épület, ehhez kapcsolódó szolgáltatások, és valahogy elment mellettünk egy kicsit az, amit más könyvtáraknál láttunk példaként, hogy hogyan zajlik a digitális átállás. Sok mindent megcsinálunk, csináltunk belőle, tehát nem azt mondom, hogy a könyvtár teljesen felkészületlen ebben a kérdésben, de hogy látom, hogy mi mindent kéne csinálni, és azt is látom, hogy ennek a legfontosabb, ez a legfontosabb feladatunk most az elkövetkező 5 évben, hogy valamilyen szinten befejezzük, ebbe benne van az e-book kölcsönzéstől kezdve a szolgáltatások 24 órás kiterjesztése, és számtalan olyan látványos és jól használható program lehetőség biztosítása a nagy közönségnek, amit a digitalizálás és az online tér képes jelenteni.
11: Ülésezett Bonyhádváros önkormányzatának képviselőtestülete, több fontos döntés is született közöttük az alpolgármesteri tisztségekben bekövetkezett változás. Filoni Ferenc Ibolya polgármester megköszönte dr. Égi Csaba és Szabó Tibor alpolgármesteri munkáját, akik továbbra is képviselőként végzik szolgálatukat. Egyúttal gratulált és eredményes munkát kívánt az új alpolgármestereknek, Kovács Ferencnek és Köllő Rolandnak. Az idősek világnapja alkalmából csütörtökön a bátaszéki szépkorúakat is köszöntötték a Petőfi Sándor Művelődési Házban, ahol megtelt a terem, hiszen sokan elfogadták dr. Béres Judit polgármesterasszony meghívását és együtt töltötték ezt a délutánt. A polgármester köszöntőjében arra biztatta a szépkorúakat, hogy életük ezen szakaszában is maradjanak nyitottak és kíváncsiak a világra, fogadják nyitott szívvel mindazt, amit az élet kínál, legyenek kíváncsiak a fiatalokra, a természetre és arra, hogy mit tehetünk környezetünkért, közösségünkért. Sokszor egy jó cselekedethez, egy kedves gesztushoz, vagy egy kis odafigyeléshez nincs szükség nagy erőfeszítésre. Sportoljunk, táncoljunk, nevessünk, olvassunk, tanuljunk és mosolyogjunk. Maradjunk aktívak, érdeklődők és kíváncsiak, hiszen szükség van ránk idősekre, hangzott el a köszöntőben. A délután különleges kulturális élményt is tartogatott. A vendégek a Karádi című zenés életrajzi előadást láthatták Lukács Melinda és Dévényi Ildikó előadásában Tóth Gábor zongora kíséretével. A darab Karádi Katalin életét idézte fel, és a művésznő életén keresztül egy régi kor hangulatában repítette a közönséget. A rendezvény végén a hölgyeket egy-egy szál virággal, a férfiakat pedig egy kis itallal lepték meg. Októberben egy római kori kenyér pecsételő a hónap műtárgya a Szekszárdi Vosinszki Mor Múzeumban. A tárgy Várallya lapátváról került elő több más lelettel együtt. A római pékségek azért pecsételték meg a kenyereiket, hogy azonosítható legyen a termék eredete, és megakadályozzák a hamisítási kísérleteket, derül ki dr. K. Németh András régész, fő múzeológus tudományos titkár leírásából. A Várallya település déli határában található, a várajai és farkasárok által közrefogott területen a régészeti szempontból érdekes, szájhagyomán útján megőrződött Lapátvár név tűnik fel a térképeken. A területen egy szabad szemmel ma már nem észlelhető építmény, egy római kori objektum alapfalai és egy sáncárok rendszer vonalai rajzolódnak ki. A többszörösen megismételt régészeti terebejárások során a lelőhelyen kerámia töredékek, 3. századi római kori érmék, számos egyéb fémtárgy került elő, katonai övtartozékok, láncsahegyek és nem utolsó sorban egy bronzból öntött kenyérpecsételő. A pecsételő fogolyán botra felkuszó kettős kígyó motívum látható sekélybevésésben. A bélyegző pecséteket a római korban általában téglák és fazekak megjelölésére használták, néhány esetben azonban a kenyeret is ellátták bélyegzővel. Ezt a bélyeget valószínűleg kereskedelmi kontextusban használták egy helyi gazdaságban, egy két tulajdonosú pékséghez köthetően. A kenyérpecsétek világi használatát számos Pompeiből származó elszenesedett kenyér is igazolja. A hónap műtárgya októberben megtekinthető a Vosinszki Mor Múzeum főépületében. Szombaton este Miskolcon játszik a Tarkászi Szekszárd csapata. A felkészülésről Szabó Noémi szakmai és sportigazgatót hallja.
13: Nagyon fontos rangadó vár ránk idegenbe, vasárnap 18 órakor lépünk pályára a DVTK arénában. A csapat már egy nappal előbb elutazik egyébként Miskolcra, hogy egy kicsit többet tudjanak a lányok pihenni. Ezt meg is beszéltük, hogy abban az esetben, hogyha a Pécset sikerül hazai pályán a nyitó fordulóban megverni, akkor így teszünk. Úgyhogy mindenki nagyon izgatottan várja ezt a találkozót, mindenki egészséges. Az amerikai játékosunk még a Women NBA-ben van, ő nem áll a csapat rendelkezésére. Nyilván megtekintettük a miskolci találkozót a TV képernyői előtt szerdán. Igazából azt gondolom, hogy egy kiélezett derbire lehet számítani. Belső poszton ők egy picit erősebbnek tűnnek talán, de úgy gondolom, hogy külső poszton mi vagyunk erősebbek, ezért aztán hasonló lehet a mérkőzés képe, mint a pécsi csapat ellen. az a különbség, hogy most idegenben lépünk pályára, Miskolcon sosem könnyű játszani, de azt gondolom, hogy fiatalos magyar lendülettel úgy utazunk majd oda, hogy meg szeretnénk nyerni ezt a találkozót. És még egy fontos információ, két szurkolói buszt is indítunk, az egyikben Radnóti Gábornál lehet még jelentkezni, ott még 4 hely van, úgyhogy vasárnap mindenki Miskolcra.
11: Szombaton folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan -1 és 11 fok között alakulnak, majd délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő, Szekszárdon szombaton hajnalban 4, napközben 24 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
14: Jó hétvégét, jó rádiózást! Hello a stúdióban, Karakas Balázs. Szombat dél is elmúlt, már hozom a leghasznosabb infok mellett a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Ed Sheerannel is az Azizammal indítunk.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Jó hétvégét kívánok, ez itt a Rádió Antrit. Bizonyám, hogy mi játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, és persze a 2000-es évek nagy élményeit is elhozzuk, hiszen itt van Nelly Furtado most a folytatásban. Egyébként ez egy olyan dal, ami ott volt velünk akkoriban, és szinte minden sikerlistát meghódított. Nelly Furtado pedig aztán szépen sorjában a háttérbe vonult, hogy leginkább a családi életével tudjon foglalkozni. Viszont ez egy olyan dal, amivel újra 20 évvel fiatalabbnak érezhetjük magunkat. Jön a Say It Right!

támogatna Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez itt a Rádió Antrit. Köszi, hogy együtt töltjük a szombat délutánt, jó étvágyat kívánok a most ebédelőknek. Avicii és Aloha Black többször is dolgoztak együtt, nem egy egyszeri páros volt. Ugye Aloha Black énekelte el a Wake Me Up vokáját, majd évekkel később Avicii halála után a megjelent SOS-ben is az ő hangja szólt. Úgyhogy ha ezt a két nevet együtt látjuk, annak bizony története van. Most az első nagy siker a Wake Me Up érkezik, pillanatokon belül. So wake me up when it's all over.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Jó árak, jó fogások. Ezen a héten is megéri benézni a CBA-ba. Rádióna Prince alma 299, vöröshagyma 189 forint per kilogram, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1 kilogram 1799 forint, Nescafé 3 az 1-ben instant kávé 899 forint, és még nyerhetsz is. Minden negyedik csomagolás egy újabb csomag Nescafét ér. Ajánlatunk október 1-től 4-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket!

0: tiéd. Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Egy jó pörgős dallal folytatjuk a szombat délutánt. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Avicii, Aloha Black és a 2010-es évek EDM korszakának egyik nagy, különleges kedvence. Itt a Wake Me Up!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: things that I've got.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét itt a Rádió Antrit, nem sokkal egy óra előtt. Mondom, mi megy a moziban, mert hogy szerencsére a hétvégén bőven találhatunk magunknak kikapcsolódási lehetőséget. 3 órától a Macskák a Múzeumban második része, Egyiptom kincsei, 5 órától a Vadon szíve érkezik majd. Este 7:30-kor pedig, hogyha rettegne egy kicsit, akkor a Kaptár című alkotást lehet megtekinteni. Ezek mellett el lehet látogatni Mózár Zoltán fotókiállítására. Egészen november 28-áig vár ez minket a Művészetek házában. A tárlat egészen november 28-áig nyitva tart, szóval bőven lesz időnk ezt is megtekinteni. Jó szórakozást kívánok egy órakor a hírekkel, aztán pedig a Fats & Small klasszikusával, azonnal itt a Turnaround. Hey! What's wrong with you? You're looking kind of down to me. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordefix.hu oldalon, és használd a fordefix 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
5: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Hétvégén rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. A pályázatok benyújtási határideje október 26-a. A magyar gazdaság középtávú kilátásait alapjaiban határozza meg az euró bevezetésének terve, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében. Azt írják ugyanakkor, hogy az euró ezzel együtt is csak eszköz, nem pedig cél. A cél az, hogy Magyarország gazdasági értelemben a következő évek és évtizedek nyertesévé váljon, és ki tudjon törni a közepes fejlettség csapdájából. Hozzáteszik, nem gyors, hanem sikeres euróra van szükség. Az időzítés és a reálgazdasági alkalmazkodás lehetővé tétele legalább annyira számít, mint a szándék, a csatlakozási árfolyam megválasztása pedig önmagában is kulcskérdés lesz. Jelentősen visszaszorultak a politikai tartalmak és a politikusok a köztévé híradójában, miközben kiegyensúlyozottabbá vált a pártok megjelenése, és jóval több független szakértőt szólaltattak meg, derül ki a Republikon Intézet elemzéséből. A kutatók a szeptember 15-e és 21-e közötti adásokat vetették össze az egy évvel korábbi műsorokkal. A kutatóintézet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyetlen hét alapján nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni, és az eredmények sem jelentik azt, hogy az M1 híradó minden tekintetben függetlenné vált volna. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfa kulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Újítás, a Budapest Go már azt is mutatja, melyik metrókocsiba érdemes beszállni, írja Szeretlek Magyarország. A fővárosi közlekedési alkalmazás útvonaltervezője a célállomás kijáratához igazítja a beszállási javaslatot. Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A rendszer az akadálymentes útvonalakat is figyelembe veszi. Hétvégén rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A rendezvény két kontinens őszi madár vonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A kérés, hogy a résztvevők jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap 16 óráig.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél, de az Alpok alján előfordulhatnak élénk széllökések. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
0: Egy óra után is mi játsszuk a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Hello, Karakas Balázs vagyok. A Fats & Small-lal és a 90-es évek egyik hatalmas sikerével indítjuk a zenefolyamot. Itt a Turnaround.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

hétvégi lazítás mellett is a Rádió Antrit szól, ezt nagyon szépen köszönöm. És természetesen, ameddig a kajakómában dőlöngélünk, a No Dub zenéjével egy picikét még lassíthatunk a tempón. Ez a dal eredetileg nem is abban a formában született, ahogy ma ismerjük. Gwen Stefani testvére Eric kezdte el a dalt, Gwen pedig később teljesen átérte a szövegét, miután véget ért a kapcsolata a zenekar basszusgitárosával. Gwen 24-ben azt mondta el, hogy ez a dal változtatott meg számukra mindent. No Dub, Don't Speak.

meghallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét itt a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei pörögnek a tegnap slágerei mellett. Egészen jó kis időjárás várható. A folytatásban is sok napsütéssel, legalábbis holnapra ezt ígéri a meteorológia. Szinte itt a tavasz, csak a hőingás nagyon brutál. A hajnal ilyen 1-2-3 fokkal indul, napközben meg 25-26. Aztán én meg csodálkozok, meg sírok, hogy miért fáj a fejem, mert nem értem. Hát itt az oka, hogy megértsük mindannyian, hogy mi lehet ennek az oka.

0: Jó pörgős dallal viszont tovább mehetünk, hiszen Kygo és a One Republic érkezik most, azonnal érkezik a Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házköröli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Csodás hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Kygo és a One Republic már többször visszatalált egymáshoz. 2020-ban közösen készítették el a Lose Somebody-t, nagy siker volt, 2025-ben pedig ezzel dobbantottak a sikerlista élére. Jön a Chasing Paradise!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Régi lazítás közben is a Rádió Antrit szól, pár perccel járunk már 2 óra előtt. Képzeljék el, rengeteg program vár minket, például ott van Rács Róbert jubileumai kiállítása, 40 év fazekasság, 40 év kerámia címmel a Babits Mihály Kulturális Központban. Rács Róbert fazekasmester, népi iparművész és keramikus, 1986 óta dolgozik a választott mesterségében, úgyhogy tapasztalata az bizony van bőven. Aztán egy fürdszekszár címmel alkotóművészeti kiállítás is nyílt a születi hagyományok jegyében, ez is a Kulturális Központban, ugye ez a születi napokhoz kapcsolódó csoportos kiállítás, a szekszárdi dombvidékhez, a szőlőhöz, a borvidékhez és a helyi születi hagyományokhoz kötődő témákat állítják ők a középpontban. Kívánom, hogy érezzék jól magukat. Mi pedig a folytatásban híreket mondunk, aztán 2 órától majd a Black Eyed Peas érkezik hozzánk, rögtön a friss információk után, itt a Let's Get It Started! Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha az nap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: Tovább öregszik a magyar autópark, csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tovább öregszik a magyar autópark. A Kontroll.hu azt írja, Magyarországon már 16,6 év a személyautók átlag életkora, és az autók csaknem harmada legalább 20 éves. Közben gyorsan nő az elektromos járművek száma, ez azonban egyelőre nem tudta megállítani a teljes autóállomány öregedését. Az európai példák azt mutatják, hogy az autócsere legfontosabb akadálya sok esetben továbbra is a megfizethetőség. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében. A szervezet lakhatást támogató programjában a támogatott családokat idegen emberek keresik fel, magukat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat képviselőjének kiadva kikérdezik őket. Iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Ebb összeírást tartanak Budapest több kerületében. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az akció. Arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb összeíró adatlapot és juttassák el az önkormányzathoz. Az ebb összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb összeíró adatlapot. Az ősz beköszöntével egyre gyakrabban jelennek meg a lakásokban a csótányok, írja az Agroinform. Ennek elsődleges oka, hogy a kinti hőmérséklet csökkenésével a melegkedvelő csótányok védettebb, melegebb búvóhelyeket keresnek. Az egyik legfontosabb lépés a csótányok visszaszorításában a búvóhelyek feltérképezése. Meleg, párás, sötét zugokat kedvelnek, leggyakrabban a konyhában, fürdőszobában, álmennyezetben vagy a padlóburkolatok alján húzódnak meg. A rendszeres porszívózás, felmosás, valamint a száraz, tiszta konyhai és fürdőszobai környezet segít csökkenteni a csótányok táplálékbázisát. Az egyik leghatékonyabb megelőző módszer a folyamatos higiénia. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A reformáció emléknapját október 31-én arra emlékezve tartják, hogy Luther Márton német Ágoston rendi szerzetes 1517-ben ezen a napon szögezte ki téziseit a wittenbergi vártemplom kapujár.
1: Rádió Antrit időjárás.
5: Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében élénkülhet meg a szél, hajnalban -1 és 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
0: 2 óra múlt, hello, jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Szedem össze a hasznos információkat, el is mondom őket, de ami a legfontosabb, hogy játszom a jó zenéket. Itt egy csapat, akik a tengeren túlon is világsztárok, és itt nálunk Európában is. A The Black Eyed Peas-től itt a Let's Get It Started.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

teszem. Ez itt a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és persze a One Republic-kal most a folytatásban. Hát van az úgy, hogy gyermekként csak rohanunk előre, később meg rájövünk, hogy nem minden úgy alakult, ahogy azt mi elképzeltük. A dal visszatérő gondolata ezért az, hogy a hajtás közben azért azt is érdemes észrevenni, amíg már megvan. Itt a One Republic és a Run.

Köszönöm, hogy a Rádió Antritot választotta a hűtásként szombat délutára. Ha dolgozik, akkor esetleg kitartást kívánok, és persze sok erőt még a mai naphoz, és bízom benne, hogy nem kell már sokáig taposni azt a taposummalmot. Bruno Mars viszont megjöhet, a csávó olyan, hát kb. 20 éve azért már ott van a zeneiparban, elképesztő mennyiségű dallal bizonyította már, hogy neki helye van az A-listás világsztárok között, és mindegyik olyan kellemes, amikor meghallok egy ilyen dalt, fölhangosítom a rádiót, és rögtön énekelek, pláne vezetés közben. Bruno Mars hozza a hangulatot az I Just Might-tal, nem sokára.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó árak, jó fogások. Ezen a héten is megéri benézni a CBA-ba. Rádióna Prince alma 299, vöröshagyma 189 forint per kilogram, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1 kilogram 1799 forint,

0: Nescafé 3-1 instant kávé 899 forint. És még nyerhetsz is! Minden negyedik csomagolás egy újabb csomag Nescafét ér. Ajánlatunk október 1-től 4-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
1: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
2: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Köszönöm, hogy együtt lehetünk egész hétvégén a Rádió Antriccol. Azonnal hozok program lehetőségeket, de még előtte itt van az a dal, ami most hatalmas nagy sláger a világon. Jön Bruno Mars, I Just Might.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antricc.

a Rádió Antrit. Nem sokára, 3 óra lesz, hamarosan hírekkel jelentkezünk, és persze közben azért mondom a program lehetőségeket is. Lesz majd az aradi vértanúk emléknapja a Szekszárdon október 6-án kedden délelőtt 10:30-től a Béla Király téren a 48-49-es emlékműnél. Aztán folytatódik egy izgalmasság, ugyanis jön a Paksi 3. kor egyeteme Indonézia egy festőművész szemével címmel. Ez 6-án lesz majd a Paksi polgármesteri hivatal nagy termében. Az első előadást a dr. Tari Eszter DL a festőművész egyetemi adjunktus tartja. A programsorozat elsősorban az 50 év felettieket célozza, és művészeti, történeti, kulturális és egészségügyi témákat kínál. Jó szórakozást kívánok hozzá! Hírek jönnek most, aztán pedig a Maroon 5 felvétele a This Love!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
4: Már 4950 forinttól.
3: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire. A 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitár Kvartett. Részletes információk a www.primadi.tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Ülésezett Szekszárd képviselőtestülete módosították a település rendezési tervet. Vasárnap is kellemes őszi idő lesz. Jó napot kívánok, Janner Jöli vagyok. 2026. október 3-án szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A dombóvári járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt emelt vádat egy 27 éves férfi ellen. A Tolna megyei településen élő vádlott és felesége viszonya az év tavaszán megromlott. 2026. május 30-án a vádlott telefonon beszélt a feleségével, amelynek során felszólította őt, hogy költözzön ki a közösen lakott ingatlanból, házastársa azonban közölte vele, hogy erre nem hajlandó. Ezt követően kora este a vádlott és felesége között az otthonok udvarán szóváltás kezdődött, amelynek során a feleség ismét nyomatékosan közölte, hogy nem költözik el. A vádlott azonban ezen feldühödött, a melléképületből kihozott egy fejszét, amivel kiment a ház elé az utcára, ahol a saját használatában lévő, de a közös gyermekük nevén lévő autó parkolt. A nála lévő fejszével a gépkocsi első, majd hátsó szélvédő üvegét, valamint a bal hátsó ajtó ablakának üvegét is betörte, miközben folyamatosan hangosan szidalmazta a házastársát. Az ütések közben a fejszennyeleket tétört, illetve az üvegszilánkoktól a vádlottnak sérülése keletkezett, így a cselekménnyel felhagyott. A vádlott által a nyílt utcán tanúsított durva, erőszakos, kihívóan közösségellenes magatartás alkalmas volt arra, hogy az utcán tartózkodókban riadalmat, megbotránkozást keltsen, vele szemben a járási ügyészség közérdekű munkabüntetés kiszabását, valamint az elkövetés eszközeként használt fejsze elkobzását szorgalmazza a dombovári járásbíróságnál. Újra nyelvet tanulnak a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai. Október 1-én második alkalommal indult el az intenzív nyelvtanfolyam Szekszárdon, amelynek célja, hogy a résztvevők rövid idő alatt a mindennapokban és munkájuk során is használható nyelvtudást szerezzenek. A kezdeményezés májusban indult, amikor kísérleti jelleggel egy hónapos intenzív angol nyelvtanfolyamot szerveztek a rendőrségi dolgozók számára. A pozitív tapasztalatokra építve ősszel ismét lehetőség nyílt a tanulásra. A képzésre ezúttal olyanok jelentkezhettek, akik már rendelkeznek alapfokú angol nyelvtudással. A tanfolyamot Kárpát Ildikó rendvédelmi igazgatási alkalmazott angol nyelvtanár vezeti. Az öt részvevő napi 4 órában jelenléti formában vesz részt az oktatáson, a tanórákat az otthoni felkészülés is kiegészíti. A résztvevők nem csak a korábban megszerzett nyelvtani ismereteket frissíthetik fel, hanem a gyakorlati kommunikációban is magabiztosabbá válhatnak. A képzés során ezért nagy hangsúlyt kap a mindennapi nyelvhasználat és a beszédkészség fejlesztése is. A tanfolyam 4 hét után vizsgával zárul, amely visszajelzést ad a résztvevők fejlődéséről és a megszerzett tudásról. A tanfolyam megnyitóján dr. Hablicsek Nikoletta rendőrezredes megyei rendőrfőkapitány elmondta, hogy a kezdeményezés a tervek szerint a jövőben is folytatódik majd, így az érdeklődő munkatársak számára hosszabb távon is lehetőség nyílhat arra, hogy fejlesszék idegen nyelvtudásukat. A nyári szünet után szeptember 30-án tartotta Szekszárd megyei jóváros önkormányzata közgyűlésének rendesülését. A fontosabb döntésekről Berlinger Attila polgármester beszél.
7: Hosszú nyári szünet után megtartotta a Szekszárd megyei jóváros önkormányzata soron következő rendes ülését, amin több mint 30 napirendi pontot tárgyaltunk. Ennek egy jelentős része zárt ülésen tárgyalt napirendi pont volt, ugyanis ugye hát évek óta az önkormányzati cégek negyedéves pénzügyi beszámolóját is mindig tárgyalja a közgyűlésünk, ezúttal a 2026-os évi első fél évről adtak számot az önkormányzati társaságok. Az I.S. Gyula könyvtár igazgatói pályázatára benyújtott érvényes pályázata alapján a közgyűlésünk három évre Liphauser János igazgató urat bízta meg ismételten az előző időszakokhoz hasonlóan a könyvtár vezetői pozíciójával. A város döntött azzal kapcsolatban, hogy az August ház, az, ami egy társasházként működik, ugye, nem csak a zeneiskola működik ebben a régi szép patinás épületben, hanem több más olyan bérlemény is, több más tulajdonossal együtt működtetjük ezt a házat, amelynek a kapcsán három ingatlan, amely a magyar állam tulajdonában van, a Nemzeti Vagyonkezelőnél, de jelenleg is üresen állnak, azoknál felmerült az a lehetőség, hogy az önkormányzat ingyenes vagyonába megkapja. Ennek azért lenne egy nagyon fontos jelentősége, mert a reményeink szerint újrainduló felújítás immáron az új minisztériummal való egyeztetés alapján minél előbb folytatódhat. Jelenleg ugye az August háznál ott tartunk, hogy elkészült egy tervezői program, elkészült a műemlékvédelemnek a teljes vizsgálata, tehát már a tervező kiválasztására is sor kerülhetne, de ezt még a korábbi minisztériummal való megállapodás alapján ez a minisztérium költségvetéséből történne, ugyanúgy, ahogy a kivitelezés. Az új minisztériumi szervezeti egységekkel, államtitkárságokkal folyamatosan próbáljuk ezt a projektet újra pályára helyezni.
6: A közgyűlésen Mátor Péter alpolgármester településrendezési terv módosításokról számolt be.
8: A település rendezési terv részleges módosításával kettő napirendünk volt. Az egyik az egy befejezés, amikor végre megvalósul, és a kérelmező az hozzájuthat az általa állított beépítési lehetőséghez. Sajnos hosszú ideig tartott, ez 7-8 éve húzódó ügy, egy olyan területtel, amit Szekszárd város adott el, és nem tudtuk azt, hogy milyen tilalom van rajta, sajnos ez nem derült ki akkor, és az építési engedély kérésekor kiderült, hogy ez egy közparknak nyilvántartott terület, és ezt a területet ki kellett váltani egy másik zöld területtel. Ez egy 5-6 közgyűlési előterjesztés is volt már az évek alatt, és most végre befejeződött, tehát ez egy, nem egy igazi gyors, de sikertörténet, mert végül is meg tudtuk oldani. A következő pedig az az kezdete egy ilyen településrendezési terv módosításnak, ami nagyon fontos Szekszárdváros lakóinak, mivel a létesítendő kerékpárút a Kesőüsi úttól a Palánki körforgalomban menő kerékpárút mellett egy olyan területen kell módosítást végrehajtani, ahol jelenleg szántóföld van, és ezt egy kiemelt beruházásnak is minősítjük ebbe a határati javaslatba, és ez megkezdődik ennek a településrendezési terv módosítása. Ezáltal akkor a kerékpárút megépülhet, bízunk benne, hogy egy 2 éven belül ez a kerékpárút megvalósul. A másik a Sötétvölgyi Gyermektábor, ahol a versenyképes járásprogramból egy beruházást szeretném megvalósítani ezt a tábort, amennyire tudjuk használhatóvá tenni mindenképp, hogy lehessen teljes felújításra, ez a pénz nem lesz elég, de ahhoz, hogy gyerekek tudjanak menni, bízunk benne, hogy rövidesen meg lehet kezdeni. Ennek a megkezdésnek a településrendezési terv módosítása szükséges, mivel nem lehet átvezet, hogy ott gyermektábor van, ezért mindig Natura 2000-es területként van nyilvántartva, tehát a természetes folyamatot kell, ami valóban van, azt kell realizálni ott.
6: Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a nyugati északnyugati határ közelében élénkülhet meg a délies szél. Hajnalban -1 és 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Szekszárdon vasárnap hajnalban 5, napközben 25 fok várható.
1: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
9: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
9: Három múlt, hello, Karakas Balázs vagyok. Edem Levinnek éppen véget ért a kapcsolata, elköltözött a barátnője. Közben viszont a Maroon 5 végre stúdióba készülhetett felvenni az első albumát. Ezt élete egyik érzelmileg legnehezebb időszakának nevezte, de közben ebből jött az inspirációja is ennek a dalnak. Maroon 5 és a This Love!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt, ez bizony a Rádió Antrit. Regan Bumán, azzal a zenével, ami 2016-ban látta meg a napvilágot. Jézusom, már 10 éve. Hát szóval rohan az idő, ott volt velünk nagy pillanatokban egyébként ez a zene, de kétségtelen, hogy például számtalan alkalommal, amikor Magyarországon adott koncertet, ezt a dalt énekelte a közönség a legjobban. Úgyhogy hangerőt rá. Regan Bumán, tőle pedig a Human.

0: Jó hétvégét kívánok itt a Rádió Antrit. Jó idő lesz holnap is, hogyha valaki szeretne kirándulni menni, akkor erre azért szerintem meg lesz a lehetőség. Állítólag nem fog esni, úgyhogy bízunk benne, hogy ez így is marad. Egyébként még a jövő hét sem lesz rossz, bár azt mondják, hogy néha felhősödhet az ég, és majd a hétvége környéki jövő héten némi csapadék is eshet. De hát hol van az még? Meghan Trainor addig is jön, az áttörésének története pedig zseniális, hiszen ezt a dalt körülbelül 40 perc alatt írták meg. Meghan Trainor, All About The Bass, azonnal. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about... A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Csúcs technológia Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Ennyi volt a reklám!
0: Vannak pontok az ember életében, amire hát bizony még 80 éves korában is emlékezni fog. Meghan Trainornak pedig szerintem ez a dal pontosan egy ilyen pont volt az életében, hiszen ezzel vált világhírűvé. All About The Bass!
8: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

Jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: a Rádió Andrit, hogyha ügyet intéznének, remek szokásból tegyék. Október 5-től módosul a Bátaszéki, a Simontornyai és a Tamásii kormányablak ügyfélfogadási rendje. Bátaszéken kedden 12 órakor zárnak, ugye korábban 4-ig voltak nyitva, csütörtökön pedig délben nyitnak, úgyhogy korábban 8-kor nyitottak. Azért ez jelentős változás. Simontornyán szerdán délben bezárnak, korábban ugye 4-ig voltak nyitva. Tamásiban a kormányablak pénteken délben zár a korábbi 1 óra helyett. Szóval vannak változások, ezt mindenképpen érdemes magunkban tudatosítani. És közben 4 órakor átadom a stafétát hírszerkesztő, hírolvasó kollégáknak, utána pedig The Weeknd-től az I Can Feel My Face.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
7: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Kevesebbet költ oktatásra az állam, fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyarországon is csökkent az oktatásra fordított kormányzati kiadások GDP-hez viszonyított aránya, derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet éves oktatási jelentéséből. Az általános iskola felső tagozatán tanító tanárok átlagosan 27%-kal keresnek kevesebbet a felmérés szerint, mint más felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók. A tanintézmények szervezettségét vizsgáló jelentés megjegyzi, hogy a tanárhiány és alapvetően a képzett munkaerő hiánya általános probléma a vizsgált országok. Több mint 5,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A cél egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas diákigazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre írni. Már akadálymentesen is hozzáférhető a közterületi hibák bejelentésére szolgáló járókelő.hu oldal. Mostantól lehetséges, hogy bejelentse egy látássérült közlekedő, ha például nem működik vagy nem megfelelő a hangjelzést adó jelzőlámpa hangereje. Emellett az idősek és a digitálisan kevésbé jártas felhasználók is akadálytalanul tehetnek bejelentést a közterületi problémákról. Az oldal 2012-ben indult azzal a céllal, hogy megoldást nyújtson a lakosságnak az egyszerű hiba bejelentésre, és a jelzett problémákat eljuttassák az illetékesekhez a mielőbbi megoldás érdekében. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere, 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban, közölte a Dunahaus. Az ingatlan közvetítő szerint a leggyorsabban az agglomeráció déli és délkeleti települései drágultak. Budapesten idén átlagosan több mint 1,3 millió forint egy négyzetméter, az agglomeráció ennél még mindig nagyjából harmadával olcsóbb. Októberben rendezik meg a Műszaki Tudományok Hónapját a Magyar Tudományos Akadémián. Látható lesz például a Pest-Budai első lánchíd egy eredeti láncszeme, a gömböc, a Bánki turbina járókereke, valamint egy jelesmérnöki alkotásokat ábrázoló bélyeggyűjtemény is.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében élénkülhet meg a szél, hajnalban mínusz 1 és 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt, én Karakas Balázs vagyok. 2015-ben The Weeknd ezzel a dallal került legelőször az amerikai Billboard 600 slágerlista élére. I Can't Feel My Face.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

Itt a Rádió Antrit, ahol persze visszahozzuk azokat a régi szép időket, amikor a Nokia telefon a zsebünkben még úgy húzott, mint hogyha egy fél tégla lenne ott. Cserébe, hogyha valaki a negyediken leejtette, az bizony az elsőig körülbelül utat tört magának. Elképesztő tartósak voltak, pont olyanok, mint az akkor megjelent zenék is, hiszen Rab Tamás felvételét 20 évvel később is nagyon-nagyon szeretjük. Szóló karrierjének egyik meghatározó korai dala, Long Live the More következik.

0: Itt a Rádió Antrit, ahol egy vadonatúj zene érkezik most a folytatásban. Miley Cyrustól szeptember 1-én jelent meg a dal, 18-án kijött a komplett album is. Miley erre az új korszakra még a Cyrus vezeték nevét is elhagyta művésznévként, úgyhogy simán Miley-ként futtatja már magát. Az album már most ott van az amerikai Billboard 600 első helyén. Elképesztő király ez a csaj. Miley-től itt az új zene, ami az album húzódala, Base Persuades, azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Jó árak, jó fogások. Ezen a héten is megéri benézni a CBA-ba. Rádióna Prince alma 299, vöröshagyma 189 forint per kilogram, 5 plusz egy ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1 kilogram 1799 forint, Nescafé 3 az 1-ben instant kávé 899 forint, és még nyerhetsz is. Minden negyedik csomagolás egy újabb csomag Nescafét ér. Ajánlatunk október 1-től 4-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Hello, Körökös Balázs vagyok, jó hétvégét kívánok. Pörgünk tovább, hiszen elképesztő jó sztoriaim vannak és nagyon jó zeném. Például Miley Cyrus most itt az vadonatúj zenéjével. Base Persuades!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: bizony a Rádió Antrit szól, hiszen mi egész hétvégén játsszuk a ma kedvenceit és természetesen a tegnap slágereit. Október 10-én lesz majd a kék túrázás napja, reméljük jó lesz rá az idő, és tényleg mindenki egy picit ki tud majd mozogni. A Tolna megyei Természetbarát Szövetség szervezte meg a kék túrázás napját. Ez egy szabadtéri lehetőség azoknak, akik szeretnék mozgással tölteni az időszakot. Hát bízunk benne, hogy akkor még jó idő lesz. Aztán Bonyhádon táncház lesz. Október 10-én este 8 órától a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Az esti táncház kezdőket és gyakorlott néptáncosokat is egyaránt vár. Nem kell előzetes tánctudás, ezt maguk a rendezők is kihangsúlyozták. Úgyhogy, ha olyan botlábúak, mint én vagyok, akkor is érdemes lehet megmozdulni. Jó szórakozást kívánok! Hírekkel folytatjuk, aztán pedig Geszti Péter érkezik. Mindenki legyen rohadt gazdag!
1: Mindenki legyen rohadt gazdag, slim fit luxiban rajos vastag, járjunk kis közérbe nagy jachta, selfit nem lövünk Elon Muskkal, megveszünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
5: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a Fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
6: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Hétvégén rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. A pályázatok benyújtási határideje október 26-a. A magyar gazdaság középtávú kilátásait alapjaiban határozza meg az euró bevezetésének terve, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében. Azt írják ugyanakkor, hogy az euró ezzel együtt is csak eszköz, nem pedig cél. A cél az, hogy Magyarország gazdasági értelemben a következő évek és évtizedek nyertesévé váljon, és ki tudjon törni a közepes fejlettség csapdájából. Hozzáteszik, nem gyors, hanem sikeres euróra van szükség. Az időzítés és a reálgazdasági alkalmazkodás lehetővé tétele legalább annyira számít, mint a szándék, a csatlakozási árfolyam megválasztása pedig önmagában is kulcskérdés lesz. Jelentősen visszaszorultak a politikai tartalmak és a politikusok a köztévé híradójában, miközben kiegyensúlyozottabbá vált a pártok megjelenése, és jóval több független szakértőt szólaltattak meg, derül ki a Republikon Intézet elemzéséből. A kutatók a szeptember 15-e és 21-e közötti adásokat vetették össze az egy évvel korábbi műsorokkal. A kutatóintézet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyetlen hét alapján nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni, és az eredmények sem jelentik azt, hogy az M1 híradó minden tekintetben függetlenné vált volna. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Újítás, a Budapest Go már azt is mutatja, melyik metrókocsiba érdemes beszállni, írja Szeretlek Magyarország. A fővárosi közlekedési alkalmazás útvonaltervezője a célállomás kijáratához igazítja a beszállási javaslatot. Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A rendszer az akadálymentes útvonalakat is figyelembe veszi. Hétvégén rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A rendezvény két kontinens őszi madár vonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A kérés, hogy a résztvevők jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap 16 óráig.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Vasárnap is derült napos száraz idő valószínű kevés fátyol felhővel. A szél nagyrészt gyenge marad. Hajnalban mínusz 1 és 12, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: 5 óra után egy olyan dallal indítunk, ami azért úgy egész szépen megmondta a frankót. Halloween Karakas Balázs vagyok, hát Geszti Pétert pont az ilyen jellegű dalaiért szeretjük. Jön a Mindenki legyen rohadt gazdag!
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te.

Ez itt a Rádió Antrit, egész hétvégén a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, a Téktett csapata pedig gyakorlatilag évtizedeken át azért fent tudott maradni. Hiszen ez nem egyszerűen egy új dal volt 2006-ban tőlük, ez lett a nagy visszatérésük egyik szimbóluma a 90-es évek feloszlása után. A Téktettől itt a Patience.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: egy csomó ételt, másrészt lehet spórolni is. Rengeteg ilyen lehetőség van egyébként, úgyhogy érdemes ezeknek utána nézni. Nálunk pedig persze addig is kiváló dallamokat hallgatni, hiszen a folytatásban már megérkezik Natalie Imbruglia 97-es nagy sikere a tort.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Haló! Haló!
9: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
11: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, én Karakas Balázs vagyok. A Ton című dal érkezik, aminek az a nagy meglepetése, hogy egyébként a dalt már 93-ban felvették például dánul. Hát ebben nem lett nagy siker, de amikor Natalia elénekelte 97-ben, hát akkor bizony oda röppent a sikerlisták élére. Itt van Natalie Imbrugliától a Ton!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: a Rádió Antrit, szombat délután a ma kedvenceit és a tegnap slágereit játszottuk, mert hogy én ezzel megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet, de hát természetesen ezután is szólnak a jó zenék, és persze én is érkezem majd jövő héten szombaton újra. Karakas Balázs kicsekkol, jó hétvégét!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. dompepe.hu.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
6: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Tovább öregszik a magyar autópark, csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tovább öregszik a magyar autópark. A Kontroll.hu azt írja, Magyarországon már 16,6 év a személyautók átlag életkora, és az autók csaknem harmada legalább 20 éves. Közben gyorsan nő az elektromos járművek száma, ez azonban egyelőre nem tudta megállítani a teljes autóállomány öregedését. Az európai példák azt mutatják, hogy az autócsere legfontosabb akadálya sok esetben továbbra is a megfizethetőség. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében. A szervezet lakhatás támogató programjában a támogatott családokat idegen emberek keresik fel, magukat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat képviselőjének kiadva kikérdezik őket. Iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Ebb-összeírást tartanak Budapest több kerületében, a törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az akció. Arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb-összeíró adatlapot és juttassák el az önkormányzathoz. Az ebb-összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb-összeíró adatlapot. Az ősz beköszöntével egyre gyakrabban jelennek meg a lakásokban a csótányok, írja az Agroinform. Ennek elsődleges oka, hogy a kinti hőmérséklet csökkenésével a melegkedvelő csótányok védettebb, melegebb búvóhelyeket keresnek. Az egyik legfontosabb lépés a csótányok visszaszorításában a búvóhelyek feltérképezése. Meleg, párás, sötét zugokat kedvelnek, leggyakrabban a konyhában, fürdőszobában, álmennyezetben vagy a padló burkolatok alján húzódnak meg. A rendszeres porszívózás, felmosás, valamint a száraz, tiszta konyhai és fürdőszobai környezet segít csökkenteni a csótányok táplálékbázisát. Az egyik leghatékonyabb megelőző módszer a folyamatos higiénia. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A reformáció emléknapját október 31-én arra emlékezve tartják, hogy Luther Márton német Ágoston rendi szerzetes 1517-ben ezen a napon szögezte ki téziseit a wittenbergi vártemplom kapujára.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében élénkülhet meg a szél, hajnalban -1 és 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Zár, vas alatt. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. A Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
1: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
2: Ennyi volt a reklám. Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van Szekszárdi is. Ez a Rádió Andrét.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Andrittól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a Fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogol alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Magyarországon volt tavaly a hetedik legnagyobb adóhányzók aránya az uniós mezőnyben. Idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a Magyar Államkincstárban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyarországon az Egészségügyi Világszervezet 2025-ös becslése szerint tavaly 35% volt a dohányosok aránya, ami 3,4% pontos csökkenés 2010-hez viszonyítva. Erről a G7 írt. Magyarországon volt tavaly a hetedik legnagyobb a dohányzók aránya az uniós mezőnyben. Horvátország és Szlovákia kivételével minden EU tagállamban csökkent ebben az időszakban a dohányzók aránya. 10% pontot meghaladó csökkenés volt Ausztriában, Svédországban, Görögországban, Dániában és Észtországban. Idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a Magyar Államkincstárban. Ennek eredményeként már több mint 1,2 millió ügyfél rendelkezik itt vezetett értékpapírszámlával. Ez azt is jelenti, hogy már minden 8. magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az ügyfeleknél lévő állampapírok összértéke ebben az évben csaknem 2000 milliárd forinttal növekedett, meghaladva a 11 ezer milliárd forintot. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a balatoni szezonban, és az esetek 21%-ában talált szabálytalanságot, vagyis nagyjából minden ötödik ellenőrzés során akadt probléma. A nyári akció során például azt vizsgálták, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket, szabályosan jelentik-e be alkalmazottaikat, illetve megfelelően használják-e az online pénztárgépeket. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOL Bubit azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van. A BKK közölte azt is, hogy a MOL Bubi hálózata szeptember közepétől több mint 400 új, a kerékpárok felvételére és leadására szolgáló mobiponttal bővült. A társaság tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, és idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat. Magyar-szlovák együttműködésben újultak meg Salgó és Somoskő várai és a két vár között húzódó Petőfi sétány. Salgó-Tarján önkormányzata, a szlovákiai Sátorosbánya község és a salgó-tarjáni Dornyai Béla Múzeum közösen valósította meg a fejlesztéseket az Interreg Magyarország-Szlovákia együttműködési program 256 ezer eurós támogatásával. A legfőbb célkitűzés Somoskő és Salgó várának összekapcsolása volt, erősítve a kulturális örökségre épülő turizmust. Bővítik Erdély egyik legnagyobb turisztikai látványosságát, a Tordai Sóbányát. Új tárnát nyitnak meg a közönség előtt, emellett korszerűsítik a sóbánya gyógyászati részlegét. A munkálatok várhatóan 2 évig tartanak, ez idő alatt a föld alatti létesítmény továbbra is nyitva tart. A tordai sóbányászat története a római korban nyúlik vissza, a kitermelés 1932-ben állt le.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Vasárnap is derült napos száraz idő valószínű kevés fátyol felhővel. A szél nagyrészt gyenge marad. Hajnalban mínusz 1 és 12, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
0: Ennyi volt a reklám! Miért hallgatna Budapesti Rádiót?
6: Ha van Szekszárdi is!
0: Ez
6: a Rádió Antrit!
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szévédő kéne nekünk.
6: Ön milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem?
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
9: Csúcs technológia a Spiritben.
10: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
9: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Kevesebbet költ oktatásra az állam, fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarországon is csökkent az oktatásra fordított kormányzati kiadások GDP-hez viszonyított aránya, derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet éves oktatási jelentéséből. Az általános iskola felső tagozatán tanító tanárok átlagosan 27%-kal keresnek kevesebbet a felmérés szerint, mint más felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók. A tanintézmények szervezettségét vizsgáló jelentés megjegyzi, hogy a tanárhiány és alapvetően a képzett munkaerő hiánya általános probléma a vizsgált országok. Több mint 5,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A cél egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas diákigazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre írni. Már akadálymentesen is hozzáférhető a közterületi hibák bejelentésére szolgáló járókelő.hu oldal. Mostantól lehetséges, hogy bejelentse egy látássérült közlekedő, ha például nem működik vagy nem megfelelő a hangjelzést adó jelzőlámpa hangereje. Emellett az idősek és a digitálisan kevésbé jártas felhasználók is akadálytalanul tehetnek bejelentést a közterületi problémákról. Az oldal 2012-ben indult azzal a céllal, hogy megoldást nyújtson a lakosságnak az egyszerű hiba bejelentésre, és a jelzett problémákat eljuttassák az illetékesekhez a mielőbbi megoldás érdekében. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere, 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban, közölte a Dunahouse. Az ingatlan közvetítő szerint a leggyorsabban az agglomeráció déli és délkeleti települései drágultak. Budapesten idén átlagosan több mint 1,3 millió forint egy négyzetméter, az agglomeráció ennél még mindig nagyjából harmadával olcsóbb. Októberben rendezik meg a Műszaki Tudományok hónapját a Magyar Tudományos Akadémián. Látható lesz például a Pest-Budai első lánchíd egy eredeti láncszeme, a gömböc, a bánki turbina járókereke, valamint egy jeles mérnöki alkotásokat ábrázoló bélyeggyűjtemény is.
1: Rádió Andrét időjárás.
11: Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében élénkülhet meg a szél, hajnalban mínusz 1 és 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

támogat a Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Hétvégén rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. A pályázatok benyújtási határideje október 26-a. A magyar gazdaság középtávú kilátásait alapjaiban határozza meg az euró bevezetésének terve, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében. Azt írják ugyanakkor, hogy az euró ezzel együtt is csak eszköz, nem pedig cél. A cél az, hogy Magyarország gazdasági értelemben a következő évek és évtizedek nyertesévé váljon, és ki tudjon törni a közepes fejlettség csapdájából. Hozzáteszik, nem gyors, hanem sikeres euróra van szükség. Az időzítés és a reálgazdasági alkalmazkodás lehetővé tétele legalább annyira számít, mint a szándék, a csatlakozási árfolyam megválasztása pedig önmagában is kulcskérdés lesz. Jelentősen visszaszorultak a politikai tartalmak és a politikusok a köztévé híradójában, miközben kiegyensúlyozottabbá vált a pártok megjelenése, és jóval több független szakértőt szólaltattak meg, derül ki a Republikon Intézet elemzéséből. A kutatók a szeptember 15-e és 21-e közötti adásokat vetették össze az egy évvel korábbi műsorokkal. A kutatóintézet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyetlen hét alapján nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni, és az eredmények sem jelentik azt, hogy az M1 híradó minden tekintetben függetlenné vált volna. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Újítás, a Budapest Go már azt is mutatja, melyik metrókocsiba érdemes beszállni, írja Szeretlek Magyarország. A fővárosi közlekedési alkalmazás útvonaltervezője a célállomás kijáratához igazítja a beszállási javaslatot. Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A rendszer az akadálymentes útvonalakat is figyelembe veszi. Hétvégén rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A rendezvény két kontinens őszi madár vonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A kérés, hogy a résztvevők jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap 16 óráig.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap is derült napos száraz idő valószínű kevés fátyol felhővel. A szél nagyrészt gyenge marad. Hajnalban -1 és 12, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: to be born again.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Ilyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Tovább öregszik a magyar autópark, csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tovább öregszik a magyar autópark. A Kontroll.hu azt írja, Magyarországon már 16,6 év a személyautók átlag életkora, és az autók csaknem harmada legalább 20 éves. Közben gyorsan nő az elektromos járművek száma, ez azonban egyelőre nem tudta megállítani a teljes autóállomány öregedését. Az európai példák azt mutatják, hogy az autócsere legfontosabb akadálya sok esetben továbbra is a megfizethetőség. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében. A szervezet lakhatás támogató programjában a támogatott családokat idegen emberek keresik fel, magukat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat képviselőjének kiadva kikérdezik őket. Iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Ebb-összeírást tartanak Budapest több kerületében, a törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az akció. Arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb-összeíró adatlapot és juttassák el az önkormányzathoz. Az ebb-összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb-összeíró adatlapot. Az ősz beköszöntével egyre gyakrabban jelennek meg a lakásokban a csótányok, írja az Agroinform. Ennek elsődleges oka, hogy a kinti hőmérséklet csökkenésével a melegkedvelő csótányok védettebb, melegebb búvóhelyeket keresnek. Az egyik legfontosabb lépés a csótányok visszaszorításában a búvóhelyek feltérképezése. Meleg, párás, sötét zugokat kedvelnek, leggyakrabban a konyhában, fürdőszobában, álmennyezetben vagy a padlóburkolatok alján húzódnak meg. A rendszeres porszívózás, felmosás, valamint a száraz, tiszta konyhai és fürdőszobai környezet segít csökkenteni a csótányok táplálékbázisát. Az egyik leghatékonyabb megelőző módszer a folyamatos higiénia. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A reformáció emléknapját október 31-én arra emlékezve tartják, hogy Luther Márton német Ágoston rendi szerzetes 1517-ben ezen a napon szögezte ki téziseit a wittenbergi vártemplom kapujár.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében élénkülhet meg a szél, hajnalban -1 és 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Alszik a város, míg ébrál reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: jobban.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: legszebb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Magyarországon volt tavaly a hetedik legnagyobb adóhányzók aránya az uniós mezőnyben. Idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a Magyar Államkincstárban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyarországon az Egészségügyi Világszervezet 2025-ös becslése szerint tavaly 35% volt a dohányosok aránya, ami 3,4% pontos csökkenés 2010-hez viszonyítva. Erről a G7 írt. Magyarországon volt tavaly a hetedik legnagyobb a dohányzók aránya az uniós mezőnyben. Horvátország és Szlovákia kivételével minden EU tagállamban csökkent ebben az időszakban a dohányzók aránya. 10% pontot meghaladó csökkenés volt Ausztriában, Svédországban, Görögországban, Dániában és Észtországban. Idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a Magyar Államkincstárban. Ennek eredményeként már több mint 1,2 millió ügyfél rendelkezik itt vezetett értékpapírszámlával. Ez azt is jelenti, hogy már minden 8. magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az ügyfeleknél lévő állampapírok összértéke ebben az évben csaknem 2000 milliárd forinttal növekedett, meghaladva 11 ezer milliárd forintot. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a balatoni szezonban, és az esetek 21%-ában talált szabálytalanságot, vagyis nagyjából minden ötödik ellenőrzés során akadt probléma. A nyári akció során például azt vizsgálták, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket, szabályosan jelentik-e be alkalmazottaikat, illetve megfelelően használják-e az online pénztárgépeket. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOL Bubit azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van. A BKK közölte azt is, hogy a MOL Bubi hálózata szeptember közepétől több mint 400 új, a kerékpárok felvételére és leadására szolgáló mobiponttal bővült. A társaság tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, és idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat. Magyar-szlovák együttműködésben újultak meg Salgó és Somoskővárai és a két vár között húzódó Petőfi sétány. Salgó-Tarján önkormányzata, a szlovákiai Sátorosbánya község és a salgó-tarjáni Dornyai Béla Múzeum közösen valósította meg a fejlesztéseket az Interreg Magyarország-Szlovákia együttműködési program 256 ezer eurós támogatásával. A legfőbb célkitűzés Somoskő és Salgóvárának összekapcsolása volt, erősítve a kulturális örökségre épülő turizmust. Bővítik Erdély egyik legnagyobb turisztikai látványosságát, a Tordai Sóbányát. Új tárnát nyitnak meg a közönség előtt, emellett korszerűsítik a sóbánya gyógyászati részlegét. A munkálatok várhatóan 2 évig tartanak, ez idő alatt a föld alatti létesítmény továbbra is nyitva tart. A tordai sóbányászat története a római korban nyúlik vissza, a kitermelés 1932-ben állt le.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap is derült napos száraz idő valószínű kevés fátyol felhővel. A szél nagyrészt gyenge marad. Hajnalban mínusz 1 és 12, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

hallgatod a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Újra szeretem Pace-t.
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje.

legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

hallgatod a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.